Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, aki most jön. Az Ed Sheeran, aki elfelejtett az egyik oldtimerére biztosítást kötni, pont a héten pörgött ki ennek a már bíróságra került ügye, és összesen több mint 1000 font, amiben ez pluszban fájt neki. Hát azt mondta, hogy azért nem volt olyan a biztosítás, mert restaurálják, de ez nem hatotta meg a bírót. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk meg, ez hasonló érdekességeket is lehet találni. Ed Sheeran, Azizám, ahogy ígértem, már indítom is a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Joel Corey, aki 21 éves volt, amikor Shakirának a Waka Waka-ja meghódította az egész világot a foci VB betétdala 2010-ben egyébként, ha valaki az évszámot keresné. Hát azóta eltelt újabb 16 év, Joel Corey egy csomó nagy kedvencet készített Shakira is, meg közben egy újabb hivatalos VB dalt, ami tényleg gigasláger. Shakira, die, die! Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a fesztivál szezon, pedig távolról sem ért véget. Előttünk van még a Strandfesztivál, meg a Szeged ifjúsági napok. Mind a kettőn ott leszünk, a jövő hét pedig konkrétan a Strandról szól, ahol már szerdán felállítjuk a színpadunkat, és elkezdjük az elképesztő buli sorozatot a diszkós ittel egyébként. Az igazi mai slágerek ott is pörögnek, meg én is hozom a legújabbakat. Most Kámrától választottam. Ez a

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem bírjuk az éjszakát, akár buli, akár meló, akár vezetés. Kitartást! A nagy kedvenceket intézem, elsőként Tóth Abigail, Alexen, Sugar Daddy. De ez tényleg csak a kezdés, megállás nélkül indítom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőrfiatalításnak vagy bőrmegújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőrfelszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagénrostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Roberts széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan mondják, hogy minden idők együttműködése és duettje ez. Hát, ha nem is a, de az egyik, az tuti, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Jó kezdés volt, és legalább ilyen jó a folytatás is, hát ekkorára még azért nem nőtt Loi meg David Puentes, de egy elképesztően nagy aktuális slágert azért összehoztak. Ezt indítom a Golden Summer-t a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift, akinek újra elég komoly konfliktusa van Donald Trump-al, akinek a csapata több posztban a TikTokon felhasználta az ő dalait, természetesen mindenféle engedélye nélkül, és hát egyébként sincs túl, hát hogy mondjam, kifinomult viszony kettejük között, idézőjelbe téve sem lenne ez igaz, szóval hát nem vette ezt jó néven és komoly perekkel fenyeget. Taylor Swift, akinek itt az igazi mai sláger az Opel Light, amit indítok a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy fesztivál kedvenc, méghozzá egy hazai fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, és a fesztivál szezon természetesen még nem ért véget. Jövő héten a Strand Fesztiválon bulizhatunk közösen, ahol természetesen ott lesz a Rádió Stage és az összes Rádió 1 DJ, vagyis az ország legjobb DJ-i. Mondom az első nap line-upját, a szerdai nap a diszkós ittel indít, aztán Lotfi Begi, Pomex, Jamila, Christopher, DJ Meskerviki, Newik és Jauri, aki pörgeti az igazi mai slágereket, és ez még csak az első nap. Most viszont én pörgetem ezeket egymás után, és a nyár egyik nagy favoritját az a Malex Kenji-től, ez a Bambolé már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Metzger, Viki újdonsága, One Kiss, J-Lo és David Guetta párosa, Save Me Tonight, vagy Bibi Rexha és a Faithless és a New Religion. A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méret arányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelni az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez a dal meg, hát akárhova megyünk nyaralni most, akárhol bulizunk, tudja, hogy pörög, szenzációs. És ugyanilyen szenzációs a folytatás is, az egész órában hozom az ilyen nagy kedvenceket. Most egy nagy klasszikust választottam, Alan Walkertől, Ivo Maxtől, az Ölom Part 2 a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez-zel folytatom, aki elárult, hogy szerintem mitől tökéletes egy férfi. Tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem az autója, nem a magángépe, bár az sem rossz, tette hozzá mosolyogva, hanem az, ami igazán sokat jelent, hogyha egy férfi odafigyel, beveti az ágyat, akár elmosogat, vagy ha fáradt vagy, akkor próbál vele foglalkozni, szóval odafigyel rád. Ez az igazán fontos, erre figyeljetek, tanácsolta Jennifer Lopez. Na, és hát miközben pörögnek az ilyen életmód tanácsok az énekesnőtől, azért itt az igazi mai slágere is, David Guettával, J-Lo, Save Me Tonight, az egyik legújabb, amit már is indítok. Don't

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió Stage-el az ország legjobb DJ ott lesznek, és megint bebizonyítjuk, hogy mi tudjuk a legnagyobb bulikat csinálni. Azt pedig folyamatosan bizonyítjuk, hogy mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jelentős forgalom korlátozások kezdődtek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős forgalom korlátozások kezdődtek augusztus 9-én Miskolcon, a munkálatok idején több útlezárásra és terelőútra kell készülni. A cél, hogy szeptemberre megszűnjenek a torlódások a Petőfi térnél. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint augusztus 30-áig marad érvényben. A közlekedőket fokozott figyelemre és türelemre kérik az érintett útszakaszokon is, írja a mizumiskolc.hu. Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakházotóban, amelynek következtében vasárnap reggelre 26 süllő pusztult el. A problémát az okozza, hogy a rendkívüli aszály miatt a Tardona-patak jelenleg nem táplálja vízzel a tavat. Az üzemeltető már megkezdte a szükséges beavatkozásokat a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében, tudósít a Color Line. A Color Fesztivál lezárását követően indul a csónakázótó ikonikus hídjának felújítása. A város egyik legismertebb jelképe több mint 4 évtizede köti össze a tó két partját. Az évek során azonban a fém szerkezet korrodálódott, a fa burkolat pedig előregedett. A rekonstrukcióra a képviselő testület idén biztosított forrást, írja a Color Line. A kánikula sem állította meg az Ózdi Kerékpáros Egyesület versenyzőit az elmúlt két hétvégén a Bükkben, és a szlovákiai Alacsony Tátrában is rajthoz álltak az ózdi bringások, és több dobogós helyezést is szereztek. A 26. Bükk maratonon 7 ózdi versenyző indult, a technikás pálya mellett ezúttal a hőség is komoly kihívást jelentett, számol be róla az ozd.hu. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Borsodaba üzemnél bármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. Jó, ha tudják a Borsodaba üzemplén vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőrfelszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagén rostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Robert széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel, Tiesto után Ed Sheeran. Ez is egy nagy széria. Egyébként augusztus 16-a van, az Ábrámok, a névnaposok. Sok boldogságot nekik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Mark Zuckerberg pedig ismét videóval jelentkezett, ilyenkor mindig valami nagyon fontosat, vagy fontosnak tűnőt jelent be. Hát most pont az, hogy általánosan elérhetővé tenni a mesterséges intelligencia, szuperintelligencia verzióját mindenki számára. Azt mondja, hogy ez alapvető fontosságú, és egy nyílt levelet is közzétett ezzel kapcsolatban, hogy mik a részletek, ha valaki belemerülne a Radio 1.hu, megtalálja. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet az igazi mai slágerek között, két olyan, ez a Turn the Lights Off itt a Radio 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is 32 fok, holnap 30 pici esővel, kedden pedig lesz egy pici lehűlés, ilyen 25 fokkal, de aztán szerdától ismét melegszik az idő. Az igazi mai slágerek között pedig Lost Frequencies-zel folytatom, a Bastille, a Head Down, óriási kedvenc. Mindjárt indítom a hírek után itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közzé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Heck megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méret arányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelni az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakira jön és a Die Die, a dalnak a jogdíjai viszont nem hozzá, sőt nem is a FIFA-hoz folynak be, ugye hivatalosan ez a legutóbbi foci VB betét dala, hanem egy olyan jótékonysági alapítványhoz, ami azért küzd, hogy minden gyerek tudjon sportolni, függetlenül attól, hogy adott esetben mennyi pénze van a családnak, szóval erre fordítják az ebből a dalból befolyó nyereséget, hasznot, jogdíjakat, ami szerintem nagyon menő, meg jó a dal! Shakira, Die Die, ezt indítom a Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek augusztus 9-én Miskolcon, a munkálatok idején több útlezárásra és terelőútra kell készülni. A cél, hogy szeptemberre megszűnjenek a torlódások a Petőfi térnél. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint augusztus 30-áig marad érvényben. A közlekedőket fokozott figyelemre és türelemre kérik az érintett útszakaszokon is, írja a mizumiskolc.hu. Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakházótóban, amelynek következtében vasárnap reggelre 26 süllő pusztult el. A problémát az okozza, hogy a rendkívüli aszály miatt a Tardona-patak jelenleg nem táplálja vízzel a tavat. Az üzemeltető már megkezdte a szükséges beavatkozásokat a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében, tudósít a Color Line. A Color Fesztivál lezárását követően indul a csónakázótó ikonikus hídjának felújítása. A város egyik legismertebb jelképe több mint 4 évtizede köti össze a tó két partját. Az évek során azonban a fém szerkezet korrodálódott, a faburkolat pedig előregedett. A rekonstrukcióra a képviselő testület idén biztosított forrást, írja a Color Line. A Kánikula sem állította meg az Ózdi Kerékpáros Egyesület versenyzőit az elmúlt két hétvégén a Bükkben, és a szlovákiai Alacsony Tátrában is rajthoz álltak az ózdi bringások, és több dobogós helyezést is szereztek. A 26. Bükk maratonon 7 ózdi versenyző indult. A technikás pálya mellett ezúttal a hőség is komoly kihívást jelentett, számol be róla az ózd.hu. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. Jó, ha tudják a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 6 óra után 6 perccel, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy hozok egy igazi kis nyári ritmust most, mindjárt az óra elejére. Hát ugye, az időjárás is indokolja meg, hát az, hogy augusztus közepén vagyunk. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma jön, aki pedig üzenne a számú 0620

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és végre egy hitelt érdemlő nyilatkozat Rihanna férjétől egyébként arról, hogy Rihanna dolgozik az új albumán. Hát idejét nem tudom, mióta várjuk ezt. Ez az Only Girl-től a

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Kamrát pedig új zenei fejezetet nyitott a saját karrierében a legújabb dalával Lasso Burrell. A Rádió 1.hu-n egyébként ott van, meg lehet hallgatni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy tetszik. 0620 311 111, ide jöhetnek a vélemények. Amit pedig tudunk, hogy mindenkinek tetszik Kamrától, az a Be Mine. Ezért a hírek után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakázótóban. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakázótóban, amelynek következtében vasárnap reggelre 26 süllő pusztult el. A problémát az okozza, hogy a rendkívüli aszály miatt a Tardona-patak jelenleg nem táplálja vízzel a tavat. Az üzemeltető már megkezdte a szükséges beavatkozásokat a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében, tudósít a Color Line. Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek augusztus 9-én Miskolcon. A munkálatok idején több útlezárásra és terelőútra kell készülni. A cél, hogy szeptemberre megszűnjenek a torlódások a Petőfi térnél. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint augusztus 30-áig marad érvényben. A közlekedőket fokozott figyelemre és türelemre kérik az érintett útszakaszokon is, írja a mizumiskolc.hu. A Kánikula sem állította meg az Ózdi Kerékpáros Egyesület versenyzőit az elmúlt két hétvégén a Bükkben és a szlovákiai Alacsony Tátrában is rajthoz álltak az ózdi bringások, és több dobogós helyezést is szereztek. A 26. Bükk maratonon 7 ózdi versenyző indult. A technikás pálya mellett ezúttal a hőség is komoly kihívást jelentett, számol be róla az ózd.hu. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre. Ahogyan arra a több platform is felhívja a figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak, megóvásuk pedig közös kötelességünk. Ezért kérjük a Borsod, a Baj-Zemplén vármegyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden vármegyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerdán pedig újra egy fesztivál, természetesen Rádió 1-el, a Strand, ahol lesz Rádió Stage, a szerdai line-up pedig este 8-kor startol a diszkós itt-el, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Viki, Nyújik és Gyaudi a lemezjátszók mögött. Elképesztően nagyot bulizunk majd. Addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai slágerek, sőt a nyár egyik nagy kedvenc, amit választottam most, Alex Kedzsitől. Ez a Bambolé a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekend-e, 8 órától meg is tartol a műsor a hét legjobb pillanataival, a következő órát pedig Taylor Swift indítja. A nagy kedvet az Opel Light, pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen, szép reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek augusztus 9-én Miskolcon, a munkálatok idején több útlezárásra és terelőútra kell készülni. A cél, hogy szeptemberre megszűnjenek a torlódások a Petőfi térnél. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint augusztus 30-áig marad érvényben. A közlekedőket fokozott figyelemre és türelemre kérik az érintett útszakaszokon is, írja a mizumiskolc.hu. Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakházótóban, amelynek következtében vasárnap reggelre 26 süllő pusztult el. A problémát az okozza, hogy a rendkívüli aszály miatt a Tardona-patak jelenleg nem táplálja vízzel a tavat. Az üzemeltető már megkezdte a szükséges beavatkozásokat a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében, tudósít a Color Line. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre. Ahogyan arra a több platform is felhívja a figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak, megóvásuk pedig közös kötelességünk. Ezért kérjük a Borsod, Abaüzemplén vármegyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. A Color Fesztivál lezárását követően indul a csónakázótó ikonikus hídjának felújítása. A város egyik legismertebb jelképe több mint 4 évtizede köti össze a tó két partját. Az évek során azonban a fém szerkezet korrodálódott, a faburkolat pedig előregedett. A rekonstrukcióra a képviselő testület idén biztosított forrást, írja a Color Line. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Borsod-Abaüzemplén vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Jó, ha tudják a Borsod-Abaüzemplén vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

A Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már egy picivel 7 óra után járunk, én pedig Kájgóval folytatom, aki gyerekkorában rengeteget utazott, nagyon sok helyen élt, az apukája ugyanis a haditengerészetnél dolgozott, és többek között Japánban, Dél-Koreában, meg persze Szingapurban is éltek egy ideig, és azt mondja, hogy ez is nagyon nagy hatással volt a zenéjére. Hát, meg nyilván a norvég gyökerek. Az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

in paradise with you. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy ő pedig Jennifer Lopez, aki a hetet Európában, egészen pontosan Olaszországban töltötte az Iker fiaival, mert hogy hamarosan egyetemre mennek, és gondolták előtte csinálnak egy nagy közös kirándulást, egy trippet, és hát pont Európát választották, ami jó döntés. J-Lo Fisherrel, az igazi mai sláger a Waiting for Tonight, amit indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakázótóban. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakázótóban, amelynek következtében vasárnap reggelre 26 süllő pusztult el. A problémát az okozza, hogy a rendkívüli aszály miatt a Tardona-patak jelenleg nem táplálja vízzel a tavat. Az üzemeltető már megkezdte a szükséges beavatkozásokat a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében, tudósít a Color Line. Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek augusztus 9-én Miskolcon. A munkálatok idején több útlezárásra és terelőútra kell készülni. A cél, hogy szeptemberre megszűnjenek a torlódások a Petőfi térnél. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint augusztus 30-áig marad érvényben. A közlekedőket fokozott figyelemre és türelemre kérik az érintett útszakaszokon is, írja a mizumiskolc.hu. A Color Fesztivál lezárását követően indul a csónakázótó ikonikus hídjának felújítása. A város egyik legismertebb jelképe több mint 4 évtizede köti össze a tó két partját. Az évek során azonban a fém szerkezet korrodálódott, a faburkolat pedig előregedett. A rekonstrukcióra a képviselőtestület idén biztosított forrást, írja a Color Line. A kánikula sem állította meg az Ózdi Kerékpáros Egyesület versenyzőit az elmúlt két hétvégén a Bükkben és a szlovákiai Alacsony Tátrában is rajthoz álltak az ózdi bringások, és több dobogós helyezést is szereztek. A 26. Bükk maratonon 7 ózdi versenyző indult. A technikás pálya mellett ezúttal a hőség is komoly kihívást jelentett, számol be róla az ost.hu. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. Innen Borsodabaüzemplén vármegyéből is a pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is. Jó, ha tudják a Borsodabaüzemplén vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Idén is megválasztották az ország tortáit, a Bíbor fehér lett Magyarország tortája, Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek alkotása, Magyarország cukormentes tortáját pedig Puhovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotta meg, a cukrász csapat a szilvapácska tortájukkal nyert. Ez utóbbi amellett, hogy hozzáadott cukor nélkül készült értelemszerűen fontos elemként tartalmazza az amatós szilvát, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanó segyei követnek, a bíbor fehér pedig, ahogy mondják, a rétegekbe zárt elegancia, amit az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, és emellé van még benne édesti bizli, csokoládi vanília, citrom és liofilizált málna is. Amúgy jól hangzik, sőt, hogy néz ki a Radio 1.hu, van róla kép is egyébként, Balázsék a héten már kóstolták is, jövő héten pedig bárki megkóstolhatja, általában ezek egész jól szoktak sikerülni, és hát ahogy kinéz, szerintem idén is elég jól sikerült. Iva Max jön, az igazi mai sláger, a Kings and Queens itt a Radio 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és önnek Balázsik viszont, én mivel készültem még? Óriási kedvenc. A Swiss Disco Rehab-bel szemfeldel az a Sleep Tonight. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, ezt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek augusztus 9-én Miskolcon, a munkálatok idején több útlezárásra és terelőútra kell készülni. A cél, hogy szeptemberre megszűnjenek a torlódások a Petőfi térnél. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint augusztus 30-áig marad érvényben. A közlekedőket fokozott figyelemre és türelemre kérik az érintett útszakaszokon is, írja a mizumiskolc.hu. Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakházótóban, amelynek következtében vasárnap reggelre 26 süllő pusztult el. A problémát az okozza, hogy a rendkívüli aszály miatt a Tardona-patak jelenleg nem táplálja vízzel a tavat. Az üzemeltető már megkezdte a szükséges beavatkozásokat a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében, tudósít a Color Line. A kánikula sem állította meg az Ózdi Kerékpáros Egyesület versenyzőit az elmúlt két hétvégén a Bükkben, és a szlovákiai Alacsony Tátrában is rajthoz álltak az ózdi bringások, és több dobogós helyezést is szereztek. A 26. Bükk maratonon 7 ózdi versenyző indult, a technikás pálya mellett ezúttal a hőség is komoly kihívást jelentett, számol be róla az ost.hu. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre. Ahogyan arra a több platform is felhívja a figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak, megóvásuk pedig közös kötelességünk. Ezért kérjük a Borsod, Abaúzemplén vármegyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Borsod-Abaúzemplén vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Jó, ha tudják a Borsod-Abaúzemplén vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és értekeit.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: A gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
5: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét.
4: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik. Ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
5: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
4: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a ja, jó,
5: de
4: anonim.
5: De az
4: anonim.
5: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim
4: lehet,
5: alkoholista klubja.
4: Nem, a hír az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
6: Ő bármit eljátszik.
4: Ja. Egy anonim alkoholistát is.
6: Most miért? Nem mehet el oda, úgyhogy mit tudod, a vasállarcos?
5: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
4: teljesen
5: gyűlés.
4: Olyan.
5: Vagy van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset.
6: Nem így működik.
5: Problémáiból.
6: Nem. Ott úgy vagy bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
4: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
6: Igen.
5: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
6: Igen, igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor odamész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Az nagyon vicces lenne, amúgy.
4: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
6: Minden nap iszom. Minden nap bérmálok. Nem tudom, mi történik. Milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem azt, én most, ha abban a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futná össze vele, hogy oké, de hogy...
4: Értjük, ne is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy korty alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most Angela volt...
6: Angela nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
4: Na jó, hát tudod, hogy most ti is mondtok rólunk mindent.
5: Ti nők.
4: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj. Ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszere, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
6: Híres utolsó mondatok.
5: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
6: Én a saját diétázáson kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
4: Várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
6: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történt meg ez a kis mennyiség.
5: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
6: Hogy ne tudod, hány kalória ez? 4000? Most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, de szóval az van, hogy az ember először csak úgy... Végülis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
5: Megérdemlem.
4: Hát, mi persze, kicsit megérdemlem, de ez visszaesés, nem?
6: Nem csak, megérdemlem, hanem, hogy így tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kinyitom ezt a fiókot.
4: És
5: becsúszik 5000 plusz kalóriát.
6: És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
4: Bizony, az kemény tud lenni.
6: Tehát ez a legdurvább.
4: Na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
6: Ez önhazugságnak.
4: Nem. De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
6: De, igen, de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
4: Nem, 1. Egy.
6: Egy éve van így?
4: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszíva minden nap tudom, bepiázott.
6: És ebben az egy évben, mióta csak néha iszik, volt olyan, hogy berúgott mondjuk?
4: Hát, ezt nem mondta az interjúban.
6: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
4: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor én úgy igen. tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy ő neki sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
7: Hát itt szoktak általában problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána a legszebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi. Megiszom még egyet. És utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmje, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesést tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban ő hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szervmentesen töltött el, az úgy, ahogy van ilyenkor, megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működhet, mert akkor átment kvázi szociális hó kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismerve én ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
4: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerős, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
7: Megmondom őszintén, ilyen nincs, olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább, és ugye ott azért, jelen meghívunk ez az amely, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt, gin tonic
4: áron. Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
7: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielőjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt, a tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztel a lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárra, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárra, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
4: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
7: És akkor megint van. Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jobb feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szétszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
4: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
7: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abszinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon összetudnám adni azoknak, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegnek a számát, akik tartósan, hosszú-hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
5: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történtek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
4: beraknak,
5: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létezők?
7: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidról azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiségű, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibort, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szapora szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beütettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farából ezeket a tablettát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
6: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
4: Nem tudsz ilyet.
6: Amikor az ember nincs egy kalóriadeficitben, akkor összeesik valahol, nincs ilyen.
7: De az a baj ezzel a fránya szénhidráttal, hogy annyira jó érzés, amikor az ember elkezdi enni azt a az a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függvés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham-ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szanyolal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az emberből.
4: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
7: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor, úgy az ember elindul
5: mondjuk a konyhába. Tudatosítottál egy fontos gondolatot?
7: Jaj,
5: és találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, azt fogunk külni a piros magyarosokat.
7: Az anonim csoki függők. Anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves csokoládé függő.
5: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen. Igen. Szia, Gábor!
4: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
7: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le, nem az, ami leleptúlja Magyarországon.
5: Nem mondd el, hát írva. Most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk, mi úgy. De hát nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
7: Ja, nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudjam mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükbe. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy eremáról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
4: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
7: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátriumhiány, és a por, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotal riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
5: Hát meg volt a kiedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szembenézem magával. Tudod, hányszor
7: találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázuk előtte a 2,5 ezredékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
4: Igen, utána már nem érdekli.
5: Jézus, Ágában, én is kim voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így a furán vagyok, és néztem, 140-es volt a púlzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy ez így leterhelt az ember testét. Tehát én ezt
7: abszolút mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember. Ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal, a szálka ment a talpamba, viszójagomban, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. Ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek.
4: Hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen. Ne zárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen, vagy kettő.
7: Akkor vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval, meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
4: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
7: Hát persze, és ezt elolvassak, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
4: Nem, ez egyáltalán nem jó.
7: Mert a Sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
5: Nagyon fontos üzenet.
4: Köszönjük szépen neked. Jó munkát.
3: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jelentős forgalom korlátozások kezdődtek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek augusztus 9-én Miskolcon, a munkálatok idején több útlezárásra és terelőútra kell készülni. A cél, hogy szeptemberre megszűnjenek a torlódások a Petőfi térnél. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint augusztus 30-áig marad érvényben. A közlekedőket fokozott figyelemre és türelemre kérik az érintett útszakaszokon is, írja a mizumiskolc.hu. Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakházotóban, amelynek következtében vasárnap reggelre 26 süllő pusztult el. A problémát az okozza, hogy a rendkívüli aszály miatt a Tardona-patak jelenleg nem táplálja vízzel a tavat. Az üzemeltető már megkezdte a szükséges beavatkozásokat a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében, tudósít a Color Line. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre. Ahogyan arra a több platform is felhívja a figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak, megóvásuk pedig közös kötelességünk. Ezért kérjük a Borsod, Abaüzemplén vármegyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. A Color Fesztivál lezárását követően indul a csónakázótó ikonikus hídjának felújítása. A város egyik legismertebb jelképe több mint 4 évtizede köti össze a tó két partját. Az évek során azonban a fém szerkezet korrodálódott, a faborkolat pedig előregedett. A rekonstrukcióra a képviselő testület idén biztosított forrást, írja a Color Line. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Borsod-Abaüzemplén vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Jó, ha tudják a Borsod-Abaüzemplén vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
4: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
5: Ez ezzel össze. Hát de a történet a Georgina történet.
4: De mi már régóta együtt vannak. Igen. Hát mi történik itt?
5: Mi volt? Ő szobalány volt?
4: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
5: Eladó.
4: Tényleg. Egy Gucciba.
5: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
4: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldo-kért.
5: Két kiflit, meg egy kefir.
4: Két vajas zsömlét, 30-dek a Parizsert, meg egy kocka sajtot, és
5: húzdek
4: a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teány, gyere már ki az üveg, visszavártam végül, aztán eljegyeztek ezt a Georginát, hát csak 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
5: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
4: Esküvő, lagzi. Itt nagy esküvő volt.
6: Lagzi.
4: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát te vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy helyszínt.
5: Na, hát várjál, ugye a
6: Margit-sziget.
4: Margit-sziget, jó, igen. Te Makót.
5: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
4: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos
5: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
4: Én látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkutazik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolíd, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
6: Szerintem hátsó kert.
4: Hátsó kert.
6: otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
4: Tehát egy pici nem felhajtás hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
6: nem,
4: arra
6: nem,
4: gondolsz?
6: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
4: Sajtó kizárva, jöttek. Barátok jöttek, ismerősök
6: abban
4: jöttek.
6: Nincs ugye sok nekik,
4: elfértek. Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálnod. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
5: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst.
4: Egyébként az nem rossz.
6: Párizs?
4: Párizs nem rossz ötlet.
5: A Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyt, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
4: Lezáratod?
5: Lezáratom a francba az összes turiszt.
6: Bekened májkrémmel.
5: Májkrémmel, föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
4: Nem rossz.
5: Na?
4: Nem rossz.
6: Szerintem béna. De csak azért, mert Feri mondta.
5: Akkor mondja egy
6: szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
4: Levettek, elmentek a víz alá.
6: Lementek.
5: Egy ilyen
6: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével. És akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
4: Aha.
6: És ott volt a lagz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
4: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
6: Csepe?
4: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott megvagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol volt?
5: Várjál még.
4: Jó, na tessék. Oké. Okay. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
6: jó.
4: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
6: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be? Tessék, nem kézenfekvő?
5: Hát az igen, de
4: annyi rossz dolog történt ott, hogy oda
6: nem, még nem elfér egy, még egy.
4: Hát igen, oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
5: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
4: Vegas,
5: vagy...
4: tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
5: Ez is, hogy elvisz,
6: hogy kis bolygó, amire felmehettek.
4: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jönni. A George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
6: De biztos nem otthon voltam úgy.
4: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
5: Tehát ez... Mondjuk azt megemlegetné a násznép.
4: 60 puszta? Na. Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
7: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Kaszkaris, azt hiszem jól mondom.
4: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz Lisszabonból.
7: Így van.
4: Fölállította a két fehér sátrat, odahívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
5: És aztán ment mindenki haza a végén.
4: Hát ez nem Ronaldóra val.
6: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogadat. Most így érted? Nem?
4: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti-óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
6: De babót azt kizártak akkor?
4: Tessék?
6: Babót?
5: Babóti fesztiválon.
4: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkopot kapott az első fél órában.
5: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
4: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
5: Hát, figyelj,
4: nem csinálhatod máshogy.
5: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
4: Igen, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
5: A pára kapuból értett pezsgő jön, nem víz.
6: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
4: Azt azt el tudom képzelni.
6: Próbál meg részes Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
4: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nagy
5: tengeren. Tengeren jöttek. Én tengeren jönnék.
4: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
6: Lóháton jöttek.
4: Hátulján.
6: Óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
4: Nem, de lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt mondja, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már mindent megéltünk.
6: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
4: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
5: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostár, ilyen
4: az. Mennyasszony tánc, váljuk a pénzrakás, ez biztos van egyébként. Valahol hátul a konca jött, zongorázik.
5: Zongorázik, megy a tánc, vonatozás.
4: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszonyt. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. AI-os képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
5: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
4: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
5: Elvesz mi?
4: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
6: Hiába, hát, hogy elég barát... csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
4: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, megtudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láv, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de kedves csajnak tűnik, nem?
5: És fontos információ, hogy 11-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
4: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem.
5: Hát azért ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
6: Hát itt ő volt az. Dekázgatott.
5: De nem egy, hát éjfélkor. Egy énekes, tudod.
6: Dekázgatott egy kicsit.
5: Nem, hát elhívják, amit a Rihannát.
4: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Tehát valaki azért...
6: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
4: Igen, azt gondolom.
6: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
4: Hát a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
6: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van egy ilyen Dundee duó, biztos vagyok benne.
4: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem...
6: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
4: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliárd.
5: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
4: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjére elmész, oda ingyen mész.
5: Szerintem igen.
4: Tehát főbb a Ross Stewart, és azt mondja, gyere, énekeljen nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
6: Menj a mennyasszony táncba, beugró.
4: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc.
5: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
4: Igen, és ezt Szotyi pucolás szájban.
5: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz már mi? Ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
4: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, mi? Aha.
5: Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
4: De amikor te vagy Tom Jones, azt mondja, gyere, figyelj, idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elére kelnéd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
6: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
4: Tehát az volt, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
6: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön lelátom hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
4: Akkor ön, igen. Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az az ő napja, igen, kell, hogy legyen, nem?
5: A férfiak akarják.
4: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg... Nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
6: Egy kis dezodorszk mehetsz is. Felkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is
4: van. Pestkifejezed a hónodra járt, fölveszel valamit is.
5: Érettségi öltöny, jó,
4: még mehetünk. Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen, igen, igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
5: Az legendás volt. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
4: Ez egy jó kérdés.
5: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát... biztos, egyébként... hogy oda van írva, hogy nem kérünk semmi. Na, de valamit csak viszel.
6: Feri, ezt nem hiszem. Feri, gyere, nézd ma. Ezt nem hiszed, de mit vesz? Ezek nem mit veszünk? Mit veszünk?
5: De mit veszel?
4: Ott vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb embere. Tudod, hogy az egész eskő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
5: Na?
4: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
5: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
4: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
5: Biztos örül
4: a én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
5: Ész, vagy csak egy ilyen foci relikvia.
4: De foci relikviát, de nem mindenki nem azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
5: Nem tudom, és egy pelém ezt kap, annak csak örül.
4: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnokú trófea máshol. Júj, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
5: sikerült,
4: neked.
5: Tessék.
4: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja, és látva az ő egóját meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
6: Hát nem tudom, itt írják többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
5: babettát. Igen, most már állat, mindig bevált.
6: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
4: De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott
6: az
4: a formát.
6: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk, és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenki nagy dolog.
5: Akkor kell lennie.
6: Ez így van. Tehát ez, ne adnál lejjebb, Balázs. Legyen már valami nemzeti öntudatod.
4: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
6: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az így.
4: Az jól néz, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
6: Nem biztos, hogy oda koccantanád utána a biciklitárolónak, de amúgy igen.
4: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Ott valami, de ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
6: Rodrigo?
4: Vannak. Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
6: Rodrigo, mit hozott a házasságban?
4: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Fali Seikóra, az tud élen. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany Fali Seikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
6: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
4: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
6: Nem. Hát valami, amit tudod így...
4: Ja, ami fényezi neki. Még magát igen, egy kicsit. Szóval aha.
6: Én lefestetném őt az abban az állapotában, amikor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
4: Igen, milyen fogai már, voltak. Igen.
5: Van már egy szobor róla.
6: Igen, oda, mert azt a szobrot, azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
4: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosogép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőnél kaparósors, egy szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
5: Sem, nem. Miért
4: sútyó
5: nem,
4: vagy?
6: Nem, nagy hiszem. Ölelés.
4: Ide, kibújjunk ide. Igen, na ki jön ide. Egy óriási ölelés.
6: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
4: amit ezt elszavalsz el.
6: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, ha túl vagytok az első fogáson, te meg...
4: Na most az én ajándékom jön.
6: Csókot! Igen, na. És akkor ott vannak az a rímek beszedet, amikor olyan a vége a versenek, mint ha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, nem, de meg
4: igen,
6: van ez. Az
4: igen,
6: az
4: jaj,
6: megmutatja
4: nagyon rossz.
6: Az aranykának a pitába voltak. Meg vannak
4: ezek. A rím kellemetlen.
6: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt meg hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
4: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. Igen, és akkor igen. Vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan ők kötnek?
5: Biztos.
4: Biztos van, nem?
6: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
4: Le van ott minden.
5: Irgalmatlan vagyunk van.
4: Már valószínűleg megkötik, igen. Mögkislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
6: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes, ilyen jutalmazási rendszer van, de motivációs.
4: Hogy?
6: Tehát például, hogy ha szűz neki egy fiút, akkor erre is erre vagy jogosult. Ha szűz egy fiút és egy lent, akkor erre
4: ne
6: is
4: csináld.
6: Erre. Ha 10 évig kibírod, akkor erre is erre. Hát azt mondja, Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10
4: évig voltak a pontok.
6: És kellett szülni két gyereket, hogy ami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
5: Mert rájekkel itt tele van lóvéval.
6: Hát jó, de nem.
5: Ja, hogy nem annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
4: És akkor meg volt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
6: De ugye, egy
5: kisebb tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
4: $5,000, igen. A blokk tisztítás $3,000.
6: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
4: Megfortozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
6: A gurtnik a visszarakja helyére.
4: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de azt sem azt mondja.
6: Így van, hát racionálisnak kell
5: maradni. Amikor a takaród, ugye, az így hújtózkodj.
6: Hát így van.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civica

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakázótóban. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakázótóban, amelynek következtében vasárnap reggelre 26 süllő pusztult el. A problémát az okozza, hogy a rendkívüli aszály miatt a Tardona-patak jelenleg nem táplálja vízzel a tavat. Az üzemeltető már megkezdte a szükséges beavatkozásokat a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében, tudósít a Color Line. Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek augusztus 9-én Miskolcon. A munkálatok idején több útlezárásra és terelőútra kell készülni. A cél, hogy szeptemberre megszűnjenek a torlódások a Petőfi térnél. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint augusztus 30-áig marad érvényben. A közlekedőket fokozott figyelemre és türelemre kérik az érintett útszakaszokon is, írja a mizumiskolc.hu. A Color Fesztivál lezárását követően indul a csónakázótó ikonikus hídjának felújítása. A város egyik legismertebb jelképe több mint 4 évtizede köti össze a tó két partját. Az évek során azonban a fém szerkezet korrodálódott, a faburkolat pedig előregedett. A rekonstrukcióra a képviselőtestület idén biztosított forrást, írja a Color Line. A kánikula sem állította meg az Ózdi Kerékpáros Egyesület versenyzőit az elmúlt két hétvégén a Bükkben és a szlovákiai Alacsony Tátrában is rajtozáltak az ózdi bringások, és több dobogós helyezést is szereztek. A 26. Bükk maratonon 7 ózdi versenyző indult, a technikás pálya mellett ezúttal a hőség is komoly kihívást jelentett, számol be róla az ozd.hu. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Borsodaba üzemként vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Borsodabó üzemtén vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérése ellenére sem orvosolja problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Mi van ezzel a Trumppal? Hallottátok, hogy mi történt?
5: Óriási ezt.
4: Óriási a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
5: Baráti megbeszélés.
4: Baráti megbeszélés így volt, aztán ott a Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. És ez a fenyegetés, tudom, hogy hogy zajlik. Milyen vonalakon zajlik ez a fenyegetés?
5: Igen, kit hívsz föl, kit hív? Ha meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
4: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
6: Ez infokukac,
4: citrommail.com.
6: Igen.
4: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkos szolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ütessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négyhajtóműves.
6: Ez hagyta ott ugye a petéket Bariban.
4: Ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, De amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor képet cserélünk.
5: Tehát a család se tudta?
4: Senki nem tudta állítólag. És lecsen.
6: Milyen fenyegetés akkor?
4: De nem a fenyegetésről tudtak, hanem lehoznak.
5: Azt sem merték elmondani senkinek.
4: Most úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
6: Megérdemelted. Annyira megérdemelted.
4: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről. De nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
6: Kiszivattyúzták.
4: Nem rosszul.
5: Csőposta.
4: Hova teszed Trumpot?
5: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
4: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztőn, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni a gépről?
6: A szivattyús kocsi, ami kiszívja a csártamlát a kocsinak az aján.
4: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
6: Büfékocsi?
4: Jó nyomon vagy.
6: Öcsém. A büfékocsi hozták, abban műben vannak.
4: Büfékocsi, hát az emtesség hívják. Persze, büfékocsi. Nógrádi Ropival, meg ilyen Balaton szelettel. Büfékocsi, mi az a büfékocsi?
5: Borsoni sör, meg ilyenek, mi?
6: Igen. Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
5: Ételszállító kocsiba.
4: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Ez megvan, ez a jelenet.
6: De úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett talán guggolnia, abba beguggol, és letolták az izéről.
4: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
6: Ezért Leslie Nielsen filmekben?
4: Ez egyértelműen nagy durranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Na ki
6: az, hogy fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
4: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
5: Integet.
4: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, ugye azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
5: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
4: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
5: fekszik a Trump. Elnök úr, kedves, bebújni?
4: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
5: Na de a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
4: Nem is az a család. Több rosszasat elnök úr.
6: Veszélyleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt?
5: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
4: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadserege.
5: Igen,
4: hát van esély.
5: Igen, a török légtérből. Vagy a Iránból elérhető a török légtér.
6: Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta meg az
4: autósait? Ez egész nagyon fura.
6: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen. Nem.
4: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
6: Az irániak hát tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
5: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták, ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
4: Hogy kiszedtük az elnököt.
5: Igen, hogy nincs rajta az elnök.
4: Na jó, csak ez utólag jelent meg.
5: Akkor nem jó.
4: Tehát az nem jó. Ide valaki azért ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? Az ilyen sikeres ez a hadművelet, a kutánc meg nem mondod el?
5: Igen, mert
4: az egész sántít.
5: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
4: Igen.
5: Ugye, ami jön le.
6: Azzal fogják kezdeni.
4: Kilőjük a vételszállítókat, igen.
6: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
4: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólott abba, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, hova veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszöni szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
6: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
4: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleségét. Azért ez így nagyon fura.
5: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak önférel.
6: Őt átvitték egy antáliai, ilyen all-inclusive étterembe addig. Hát, tudod,
4: igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
5: És például ez előre meg van szervezve?
4: Ja, ezek a jó kérdések.
5: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
4: Szerintem nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Ételszállító, kocsi, letakarjuk. Tehát hogy szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
6: azt
4: tegyük
6: mondják,
4: át máshova.
6: Majkát is így viszik Erdélybe.
4: Annyi, hogy nagyon furul lesz a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
6: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd ilyen büfékocsiból feltolni.
4: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerifére akart szökni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát, az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az Air Force-t valószínűleg.
6: Mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
4: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
6: Csak összevesztek az asszonyja.
4: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba?
6: Melanie, nekem ebben ennyi volt! Ebben ennyi volt!
5: Én nem utazom veled hazáig.
6: Így van, így van. Aztán átült.
4: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
6: Abdul, óvatosan.
4: Ha ezt most elrontod, Abdul, sárogunk, hogy...
6: Mustafa, figyelj ide, Mustafa! Erre gondolsz?
4: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi málakadt a kerék,
5: vagy
4: érted?
5: Ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
4: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne, normálisan tolná. És néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenkinek tolja.
5: Bocsánat, elnök úr.
4: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
5: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
4: Igen, nehezebb, mint a reggeli. Szóval,
6: hogy... És ön megbontotta benne a kajákat?
5: Ja, biztos lehetsz benne, hogy belevet minden.
4: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen Mike Rimes szája, kicsit teljesz jabosorral.
5: És alszik.
4: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasának. Elgondolsz? Elnök úr, gesztenyepüré.
6: Emlékeztek arra az opposszumra, kezdve betörni cukrászdában. Én így képzelem az egészet, hogy... hogy minden pudigról le van gyalog a fejtejszíjam, tudod?
4: Igen. És ő már nagyon alszik, igen. Ő már nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkosszolgálatok, és aztán, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs hát, ott a gegelése.
5: Most neki mire elmagyarázod?
4: Azért az, tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
5: Hát nem nagy.
4: Azt a sorok között tolják.
5: Hát de vannak. Nem abba tették bele.
4: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
5: De abban nem fér el. Meg azért, na, a terem nem kicsi.
4: Elnézést, a parfümöt meg a sosmagyarót vegyek ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
6: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
4: Két parfümöt, meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Nagyon szeretem ezt a hírt.
6: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagyma alatt van Trump. Írt az egyik hallgató. Jaj, Istenem.
4: Igen, szóval azt mondja, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnök, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és hogy ránézsz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul 6-szor nekitolja a Trumpot a izének.
6: A Duty Free kocsiba,
4: a parfümmel együtt, meg a izével, a sosmagyaróval. Ott azért azt már nem tudod annyira.
6: Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel,
4: igen.
6: És akkor utána meg...
4: Ül egy kocsiban gyáván.
6: Igen, most meg már nem akar hős lenni.
4: Na de és akkor felszáll az Air Force van. Oké. Okay. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
6: A vizer
4: most az irániak se hülyék. A vizerre hozzák, igen. Ankara Budapestre.
5: Átvitték egy másik reptérre.
4: Átment utána egy másik reptérre.
5: Másik reptérre átvitték, és gondolom már nem volt gyanús, hogy
4: és egy sima Isztambul, New Yorkba egy menetrendszerintire fölültették, az nem gyanús.
5: De várjál, és lehet, hogy oda is... Az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
4: Úgy vitték föl.
5: És egyszer csak az utazóközönség között kiszáll Donald Trump.
4: Hát magam előtt. Teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
6: Mózsás mellényével.
4: Igen. Mint Erika Ellennyek az úszóerődbe a tortából, itt kijött a trep.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Kazincbarcik a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek augusztus 9-én Miskolcon, a munkálatok idején több útlezárásra és terelőútra kell készülni. A cél, hogy szeptemberre megszűnjenek a torlódások a Petőfi térnél. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint augusztus 30-áig marad érvényben. A közlekedőket fokozott figyelemre és türelemre kérik az érintett útszakaszokon is, írja a mizumiskolc.hu. Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakházótóban, amelynek következtében vasárnap reggelre 26 süllő pusztult el. A problémát az okozza, hogy a rendkívüli aszály miatt a Tardona-patak jelenleg nem táplálja vízzel a tavat. Az üzemeltető már megkezdte a szükséges beavatkozásokat a tó ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében, tudósít a Color Line. A Color Fesztivál lezárását követően indul a csónakázótó ikonikus hídjának felújítása. A város egyik legismertebb jelképe több mint 4 évtizede köti össze a tó két partját. Az évek során azonban a fém szerkezet korrodálódott, a faburkolat pedig előregedett. A rekonstrukcióra a képviselőtestület idén biztosított forrást, írja a Color Line. A kánikula sem állította meg az Ózdi Kerékpáros Egyesület versenyzőit az elmúlt két hétvégén a Bükkben és a szlovákiai Alacsony Tátrában is rajthozáltak az ózdi bringások, és több dobogós helyezést is szereztek. A 26. Bükk maratonon 7 ózdi versenyző indult. A technikás pálya mellett ezúttal a hőség is komoly kihívást jelentett, számol be róla az ost.hu. Naponta több 100 000 köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. Innen Borsodaba üzemplén vármegyéből is a pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is. Jó, ha tudják a Borsodaba üzemplén vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Szerda este a Facebookon egy bejegyzésre bukkantunk, a Betesda Gyermekkórház tette ezt közzé. Ők azok az intézmény, ahová a súlyos égési, vagy többek között a súlyosan égési sérült gyerekeket országszerte viszik. És hát nekik van egy csomó ágyuk, ahol a kisbetegek fekszenek, várják a gyógyulást, jönnek a doktorok, és akkor segítenek, az ápolók is segítenek rajta, de a 200 ágyból van egy darab nagyon speciális ágy, ami, hát ha én jól tudom, akkor most már több mint 20 éve szolgálja a kis betegeket, mert nagyon félelmetes a dolog. Ez egy úgynevezett homokágy, ami abban segít, hogy azok a gyerekek, akiknek mondjuk a háta éget meg, azok viszonylag fájdalommentesen tudjanak feküdni.
6: Igen, állítólag gyakorlatilag ez egy olyan ágy, egy olyan speciális ágy, ahol majdhogy nem lebeg a gyermek ezen az ágyon, tehát nincsen alátámasztás, nem dörzsöli, nem nyomja semmi se a bőrüket, és ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos szerkezet. És igen, ahogy mondtad, tehát, hogy nekem leesett az állam.
5: Hát egyrészt már azon csodálkozom, hogy egy darab hogy ilyen egy darab van. Érted? Egy ekkora intézményben egy darab ilyen ágy van, és ez 24 éve szolgál.
6: Működik.
5: Agen, működik, hát működött, most bekrepált és javíthatatlanná vált, úgyhogy meglepő módon ők szeretnének egy új ilyen ágyat, abszolút el nem ítélhető. Én mondjuk legalább 10-et szeretnék, de hát nyilván az ember sok mindent szeretne, csak ha pénze nincs rá, akkor ezt nehéz megoldani.
6: Igen, és hát ugye kitették a Facebook oldalukra, hogy hát közösségi gyűjtésbe kezdenek, mert hogy az intézmény ezt most így nem tudja kigazdálkodni. Egyébként, ha szóval bagatell összeg, de persze 30-valahány millió.
7: 36 millió, talán, de ha valaki tud gyűjteni pénzt, az mi vagyunk.
5: Ebben jók vagyunk, ebben is jók vagyunk. Itt van velünk dr. Tamásné Besenóra, a Betesda Kórház főigazgató helyettese. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
5: Hello, jaj, de jó, meg se kellett kérdeznem, hogy tegeződhetünk-e, Nóra, ezek szerint igen. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, hát megdöbbenten olvastuk ezt a posztot, meg most már ezt elég sokan fölkapták és osztották. Mi ez pontosan, amire most gyűjtünk?
8: Ez egy speciális ágy, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a súlyosan égett gyerekek, akik úgy néznek ki, mint egy múmia, úgy képzeljétek el őket, mert az egész testfelületük be van kötözve, hozzánk kerülnek az egész országban ezek a gyerekek, különböző égési sérülésekkel, és nekik egy speciális homokájra van szükség, ami lebegteti az ő testüket. Ebben valódi speciális homok van, és egy lepedő választja el a homoktól a gyermeket, és így nem nehezedik rá nyomás, és az ő sebei tudnak jobban gyógyulni, mert ők az egész testfelületükön meg vannak égve, forrázás, különböző tűz esetek miatt, és ez az ágyunk, ez 24 éve a központ indulásakor lett beszerezve, és most arra már olyan állapotban van, hogy már nem lehet használni, tehát mindenképpen cserélni kell, teljesen használhatatlan lett, és mivel ez egy nem tervezett, váratlan helyzet, ezért a társadalomhoz kellett fordulnunk, hogy közösen tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
6: Egy darab ilyen ágyatok van?
5: Volt.
8: Igen, itt kell, volt. Igen, itt azt kell tudni, hogy egy ilyen ágynak a súlya is, tehát hogy összesen kettő ágyat bír el a födém, tehát ez több mint másfél tonna egy ilyen ágy, ez egy nem egy szokványos ágy, és ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, erre van szükség.
5: Erre most pont szükség lenne? Tehát van olyan ellátott nálatok, akinek ezen kéne feküdni?
8: Ez így van, ide kerülnek erre az ágyra, például talán hallottátok a hírekből azok, akik a vonatra mászva magas feszültségű égés által 70-80%-os égett fiatalok, és náluk ez nélkülözhetetlen, és a közelmúltban is volt sajnos olyan eset, amikor nem tudtuk ezt biztosítani számukra.
6: Hol tart most a gyűjtés? Ezt meg lehet kérdezni, nagyjából mennyi hiányzik még?
8: Nagyon nagy élmény látni azt, hogy számíthatunk a társadalomra, számíthatunk rátok, hogy most veletek beszélhetünk erről a fontos ügyről, és az embereket érdekli azt, hogy tudjanak segíteni. Egyetlen éjszaka alatt, amikor kiraktuk ezt a posztot, azóta 1500 ember adományozott, és 16 millió forintnál tart már ez a gyűjtés, nagyon bizakodóak vagyunk.
7: Még egy 20-as kell, ha jól sejtem.
5: Körülbelül.
7: Van még, hogy másra szükségetek? Vagy mert ugye sokszor van az, hogy utólag derülnek ki dolgok, esetleg tudnátok-e még költeni
8: ilyenkor
7: valamire?
8: Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogyha kikerüljük az összeget, akár felüllőni, azért azt kell látni, hogy az országos égés központ, ami hát soha ne kerüljön rá sor, hogy bármelyikünknek a gyereke ott feküdjön, ezt szoktam mindenkinek kívánni, de olyan körülmények legyenek, ahol a 21. században a szakemberekhez megfelelő, mert nagyon jó szakembereink vannak, tudják gyógyítani, és ott a körülményeket szeretnénk, tehát hogy van mire költeni ott, és vannak olyan speciális eszközök, amelyek Magyarországon még nem elérhetőek, de már Európában használják, tehát ha véletlenül több jönne össze, akkor van olyan eszköz, amivel még jobbá tudnánk tenni a
5: végtelen a lista. Valószínűleg végtelen a lista.
7: Mennyire nehéz beszerezni egy ilyen ágyat amúgy? Tehát, ha most megrendelitek, akkor mennyi időben elkészül, vagy honnan jön ez az ágy?
8: Mi ezt jeleztük már a gyártónak, hogy szeretnénk ezt mindenképp megoldani, tehát ő már készül ennek a megoldására, mert ezért ez nem egy olyan, hogy bemegyünk az IKEA-ba és megvesszük, hanem ez egy speciális, csak egy helyen kapható, vagy egy forgalmazó által kapható ágy, és ezt már elindította, ezt a folyamatot, hogy ne a várakozáson múljon majd a betegek ellátása.
5: Milyen jó fejek azért, hogy így bemondásra ezt megcsinálják ők is, ugye? Hogy, mert ez általában azért úgy szokott lenni egy ilyen tételnél, hogy oké, akkor indítjuk a beszerzést, meg a, mit tenni, az ágykészítést, akármit csak tessenek utalni valamit.
8: Ez így van, itt nagyon nagy bizalomra is van szüksége, mert sajnos az egészségügyi beszállítók erre is épülnek, mert tudják, hogy néha úgy kell megrendelnünk dolgokat, hogy forrás az nem is áll még rendelkezésre, tehát itt egy közös munka van azért, hogy ezek az eszközök ne ezen múljanak, és hát a forrást kell nekünk hozzátennünk, mert erre a kórháznak egyébként ilyen kerete nincsen sajnos.
6: Azt hagyj kérdezem meg, hogy egyébként hozzáillik ezt, tehát annyira azt gondolná az ember, hogy igen, van egy éves költségvetése a Betesdának, amiből gazdálkodhat, de amikor van egy ilyen rendkívüli helyzet, akkor nincsen az, hogy van egy vésztartalék, egy forrás, és nem is a Betesdának, hanem a megfelelő szerveknek, akihez oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, enélkül nem tudunk dolgozni. Tehát, hogy
8: az egészségügyi finanszírozás az nagyon bonyolult, és bár így lenne, azt kell tudnotok, hogy itt eszközök, úgy szoktuk mondani, amortizáció, tehát az elromló eszközökre forrás se kórház szinten, más kórházakban sem, és központilag is nagyon kevés áll rendelkezésre, tehát az ellátásért kapott finanszírozás az éppen, hogy körülbelül a béreket tudja finanszírozni, és ezért is szoktunk, hogyha van nagyon nagy szükségünk, akkor a társadalom felé fordulni, mert a gyerekek gyógyítása az nem várhat arra, hogy a finanszírozás átalakításra kerüljön. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog történni, de nekünk addig is el kell látnunk, hogyha holnap beérkezik egy nagy éget, akkor a Betesdában ne kapja azt az ellátást, amelyet mindannyian szeretnénk a gyerekünknek.
5: Hát gyakorlatilag ezt a magyar közegészségügyben előforduló paciensek mindegyike tudja, szerintem. Amiről te beszéltél, már jöttek a felajánlások, hogy van például kamionos cég, aki szívesen ingyen elhozza, hogyha esetleg szállítani kell, és ismerjük a hallgatóinkat, ilyenkor hát mindig mindenki odáll egy ilyen csodálatos ügy mellé, meg mellétek, hol mi is ki fogjuk tenni akkor ilyen számlaszám, meg ilyesmi, de ugye akkor a Betesda Kórháznak az összes ilyen felületén ez megtalálható.
8: A Betesda Kórház honlapján, igen, és a Facebook oldalán, Instagram oldalán, azért is érdemes egy pillantást vetni rá, mert raktunk ki egy képet, amely az osztályon egy gyermekkel készült, természetesen a gyermek nem felismerhető, de hogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy is néz ki egy ágy, milyen körülmények között zajlik. Ez a legfájdalmasabb sérülés, azt tudnotok kell, az égéssérülésnek a gyógyítása, és egy 20 fős team dolgozik ilyenkor egy gyermeknek a felépülésén, hetekig, hónapokig, van olyan, aki több hétig fekszik ebben a homokágyban. És a különböző felületeinken fent van a számlaszám, lehet bankkártyával is adományozni, cégeknek tudunk igazolást kiállítani. És hát nagyon köszönjük, és nagyon jó fejek vagytok, hogy erről a nagyon-nagyon fontos ügyről és erről az ellátási formáról is tudunk beszélni. És egy dolgot még, ha mondhatok, soha senki nem ásszon vonatra, és ne kerüljön el a helyzetbe, hogy ezt az ágyat használni kell.
5: Ezt nem is
8: szeretném hozzátenni.
5: Hogy most ez annyira megszaporodott, valószínűleg nem akarok megint közösségi média hibáztatásba esni, de belefogok, hogy ugye ezt látod, hogy ez az mekkora dolog, hogy valaki áll egy ilyen vonatszörny tetején és száguldozik, és már mindenhol mindenki elmondta, hogy figyelj, itt nem kell hozzáérni a vezetékhez, mert egész egyszerűen, ha te föllállsz egy ilyen vonat tetején, akkor áthúz a vezeték. Mit okoz egy ilyen?
8: Így van. Így van, és azért is emeltem be ezt a témát, mert ők ebbe az ágyban gyógyulnak utána, akár 100 napon keresztül is, hogyha túlélik, 70-80%-os égési sérüléssel, ilyenkor az egész test külső-belső égést szenved, tehát ilyenkor a csontok, izmok, bőr, minden ég, mert áthúz az áram 25.000 volt, és kigyullad az emberi test, és jelenleg is két ilyen fiatal tartózkodik az osztályunkon. És ez nagyon fontos, hogy ezt, aki hallja ezt a rádiót és titeket, nagyon sokan hallanak, hogy ezt a tudást egyszerűen nem tudjuk elképzelni, nem kell hozzáérni, akár 2 méterről is áthúzza a magas feszültség, és életre szóló következményei vannak akkor is, hogyha meggyógyul egy fiatal.
5: Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Az apropó szomorú, de reméljük, hogy akkor pár nap múlva majd vidámabban tudunk erre már emlékezni, már abból a szempontból, hogy sikerül összeszedni rá a pénzt. Mi is megosztjuk a saját felületeinken, kirakjuk, de akkor amit most ebben a pillanatban mindenki megtalál, a Betesda Kórház, akár honlap, akár Facebook, mindenütt ez kint van, ugye?
8: Köszönjük szépen, igen, mindenütt kint van, és azt tudom mondani, hogy minden kicsi segítség óriási segítség, és köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárul.
5: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük nagyon köszönjük a munkátokat.
7: Igen, így van. Így van.
8: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük, szia.
8: Sziasztok.
5: Hát gyerekek, megszületett az elhatározás. Ennyi év után mondom, és hát megint neked köszönhetem egy kicsit, mert olyan jó volt, hogy voltunk kint a nyaralásunkon, és láttad, hogy a főnök intéz mindent, ugye a Maldív-szigeteken.
7: Yes, sir. No, mert, sir.
9: Thank you, sir.
5: Gyönyörű angolsággal tényleg tette, vette.
7: Egy szót nem hallottam a szájba kijönni, elmondanám neked.
9: Jó, azért, mert már részeg volt a repülőt.
7: Semmi. Én annyit látom, hogy oda biccent valak neked egy 10 dolláros, aztán adibál. Ez volt az angolja?
9: Okay, jó, 100 dollárosok voltak, hogy ne szólítsanak meg angolul.
7: 10 dunatok.
5: És el van intézve minden. Na, tehát, hogy ott ment, intézkedett, szervezte a merüléseket. Tényleg lepróbáltuk a ruhát, igaz, hogy utána lefújták az egészet.
7: Very deep in ocean.
5: Igen. És megszületett az elhatározásom, ennyi év után mondom, ezt én is akarom csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy én
7: egy Englishman-i New York akarsz lenni?
5: Én is akarok ilyen szépen beszélni angolul, és itt szeretnék tanácsokat kérni, hogy egy 55 éves ember hogyan fog megtanulni. Letöltöttem a nyelvtanuló programot, gyerekek. Minden nap, minden estében.
9: A D betűset, D-be, azt kimondhatjuk, ki lehet mondani.
5: Én már nem tudom, mit lehet.
9: Duolingo.
5: Duolingo.
9: Duolingo. Duolingo, bocsánat. Csak ezt tudom mondani.
5: De nagyon jó dolgok vannak benne. Hát tudok vele beszélgetni is. Érted? Lilivel különböző feladatokat ad.
9: Ezt tudom mondani. És hol tartasz? Good morning.
5: Ametisztligás vagyok.
7: Az a melegeki?
9: Az 50 pluszos.
5: Az 50 pluszosba, aki a legtöbb pontot szerzi, az bizony ametisztligás lesz, de nem nagyon érzem a fejlődést még saját magamban.
9: Az első kérdés az volt, vegyük-e nagyobbra a betűméretet, Ferenc, vagy látod? Átszerkesszük az applikációt, ekkora betűméretet, esetleg nem látod, de ha igen, miért nem?
5: Plusz 5000 forintért kérje a nagyító lehetőséget, mert szedi ki a pénzt, tehát minél komolyabban akarod csinálni, annál nagyobbat kell vele durantani, annál nagyobb a pénz, és akkor jönnek, érted, a kérdések, tudod, behelyettesíted, van szópárosító.
7: Miért minden... akar ön Amerikába jönni?
9: Igen.
7: 30 másodpercen válaszolni.
9: Ne, hogy az országot akarja elhagyni? Tudja, hogy megfigyeljük? Tudja, hogy Pegazus van a telefonján?
5: Hova, Ferenc, ebben a korban? Szóval, hogy az a kérdésem a hallgatókhoz, hogy van ember köztetek, aki ezzel megtanult angolul?
9: 55 évesen?
5: Nem most az mindegy, hogy
9: nem,
5: hány az, éves
9: ne,
5: vagy.
9: Nem, hogy mindegy.
5: Hát azért az ebben
9: forgat már a szüntesség.
7: Nem számít, hogy 55 éves.
9: Már csak, hogy mennyi idő van még hátra. Tehát úgy értem, hogy
7: van értelme megtanulni?
9: Van értelme, mennyi van még előtted?
5: Hát most, ha egy év van, és azt úgy élem le, hogy angolul.
9: Hogy perfekt angol vagy.
5: Hát azért az jó, nem?
9: Én nem tudom, hogy ettől a Duolingotól valaki valami megtanulta. De egyébként jó program.
7: Szerintem sokkal könnyebb megtanulni a Netflixről. Tehát azt, hogy mindent átállítasz angolra, és angol aláírat, tehát felirattal nézed az
5: angol.
7: Hát
5: nem értek egy szót se.
7: Hát alá feliratozzák. Először nézd magyar felirattal, hogy miközben angolul hallgat, és aztán meg, amikor már érzed magadban a magabiztosságot,
5: akkor
7: nézd angolul.
5: De én nem tudok egyszerre hallgatni, meg olvasni is.
7: Mert mi vagy, te nő?
5: Hát nem, a nők tudnak.
7: De fordítva. Én vagyok a nő. Mindig elfelejtem.
5: Ti tudtok egyfele, vagy egyszerre több felé figyelni.
7: Ja, igen, mi tudunk.
9: Szerintem sokkal jobb, ha elfogadod magad így.
5: De nem szabad. Hát ez a,
7: vagy tanulj meg egy olyan nyelvet, hogy nem lehet számon kérni rajta.
9: Így van, tanulj, mert mondasz, hogy tudsz finnül. Tudsz finnül, és akkor mondasz amit finnül, és soha senki nem tudja leellenőrizni, hogy tudsz-e.
7: Szerintem meg tudod tanulni.
5: A Dajstam is duolingozott sokáig.
9: Álltok vállalkor repetálásra, Tomi. Most azt vállalta, hogy...
7: De az nagyon erős érrendszer kell. Ezt elvállalt. Nem akarom fel, hogy ilyen helyekre járj.
9: Igen. Figyelj, rendben tart, karban tart, szerintem.
7: De mondatokat is csinál, vagy csak szavakat?
5: Mondatokat is, mindent.
7: És beszélj le. Ja, én azt találtam most egy csomóan, hogy AI-jal tanulnak angolul, mert hogyha van, tehát van ilyen angoltanulós AI, aki ugye alkalmazkodik, korrigál téged, és ugye nem tudsz hozzá máshoz szólni, csak angolul.
9: Ez így van. A ChatGPT-t vagy különböző ilyen AI programot használsz, szerintem jobban jársz egyébként. De azt mondják, hogy hallgassám fel, inkább erőltesd az oroszt.
5: Most az a
9: most szerintem azzal nagyobbat mennél. Egyrészt föléleszted az orosz tudásodat, kettő, hogy emlékszel meg egy csomó mindenre. Érted? Az angolt nagyon előről kell kezdeni. Az nagyon előről indul. Nem mert... tudom, így ebben a formában az kevés lesz. Először de tök jó.
7: Szerintem legyen az, hogy mérjük fel a jelenlegi tudásodat.
5: Oh, yes.
7: Jó, oké.
5: Okay. No.
7: De a szituációs gyakorlattal kezdünk felé.
5: Jó, jó, figyelek. Jó, okay.
7: Bankokban vagy egy sikátorban.
9: Igen, ott van egy
5: Balőr is már nekem jó.
7: Egyszer csak egy apró termetű, de nagyon vehemes asszony rátszalad.
9: Egy ladyboy.
7: és megkérdezi tőled, hogy where are you come from? Mit válaszolsz?
5: Az, hogy come hozzá itt, gyere csak ide hozzám,
9: baby. Come, baby, come.
5: Lány vagy fiú? Ezt kérdezem.
7: Jó, de most in English, please. Same in English. Jó.
5: Are you woman?
7: Women.
5: Ez jó?
7: Ennyi? Are you a women?
5: Or men.
7: Or men.
5: Jó vagyok?
9: Boom, boom, finish.
7: Igen, és akkor ő ezt mondja, hogy no more questions.
9: No more questions.
7: Just come, come.
5: Igen, ezt értettem.
9: Happy, happy.
5: Menjek vele.
9: Boom, boom, happy,
5: menjek vele, és nekem jó lesz.
7: Következő szituáció. Első sötét sikátorban, hogy Máté szakám.
9: Már fekszel a földön. Fölét hajol Józsi.
7: Artériából vérzel.
5: Ott szerintem nincs angol.
9: Zombot szúrtak a pénztárcádért. Már kiraboltak.
5: Igen, vigyétek az órámat is.
9: Ozdon vagy, csatolják le az órádat éppen. Combon szúrtak, belső vérzésed van.
5: Van még készpénz a kocsiban, gyertek velem.
7: Jó, same in English.
5: Minek? Hát úgyse értik.
7: I got my cash in my car. Tessék, ismétel utána.
9: Come on, please, come on.
7: Yo, my man.
9: Élni akarok.
7: Do not stab me again, please. No stabbing.
9: Hagyjon élni. De ezt egyébként jó, hogy csinálod.
5: Látod, karban tartja az agyat.
9: Karban kell tartani a szürke állományt.
5: Nem tanulsz meg már új szavakat, az a baj. Vagy legalábbis rohadt
7: nehezen. Dehogy nem, hát de magyarokat hát próbálj meg. Lehetnél nagyon választékos magyar úriember. Miért nem azzal foglalkozol?
5: Magyar úriember?
7: Igen, igen.
5: Tehát, hogy magyarul beszéljek végre
7: igen,
5: jól?
7: Igen, hogy magasabb szinteken lehetne mondjuk magyarul beszélni. Kicsit elővedd a régi szavajárásokat, tudod, hogy
5: ezt nekem meg,
7: választékosan.
5: Tudod.
7: Micsoda dicső idők.
5: És ezzel mit kezdek?
7: Hát nem tudom,
5: hogy... ez hol lesz jó nekem?
7: Műsorban például ki tudnánk utálni téged. Vagy ilyesmi.
5: Már csinálod.
7: De azt már csinálod, nem? Valami.
5: Két éve csinálod, és még nem
7: sikerül. Nem igaz, nem igaz. Ez a szeretett nyelven.
5: Hát érted, angol. Tehát, hogy az a világnyelv, bárhova tudsz vele menni.
7: Rákai Filip vett rá erre?
9: Ki indított el ezen?
7: Melyik polgári körhez csatlakoztál?
5: Na, szóval hogy a tanácsokat írjátok, az a lényeg, aki ilyenkorba kezdett el a hallgatók között, hogy én tudjak szemezgetni. Jó, még teszek rá egy lapáttal jövőre.
9: Jó, juss el valameddig, csinálj végig egy 100 napos programot, egy 30 napos programot, és akkor utána megnézzük, hogy hova jutottál.
5: 25
9: és közben beszélgess
5: vagyok.
9: Sokat valamelyik AI-jal, mert az jó, kocsiba berakod, kijavít, beszélsz vele, abszolút.
5: Fog egy géppel, ja, de most is azt csinálom.
9: Hát, most is egy géppel beszélgetsz, tehát az AI az nem vet a szemedre semmit, nem gyalázd meg, ha valami olyat mondasz, finoman kijavítja, kedves, úgyhogy nincs ezzel baj.
7: Excuse me, sir. You are doing it wrong.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
8: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és ez nem is fog változni délután 3-ig. Az elérhetőségünk sem változott. 0620 3111 111. A folytatásban pedig olyan sztárokat hozok, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt fesztiváloztunk. Switch Disco, Sam Felt. A Sleep Tonight-on egyébként Rehab is dolgozott. Ezt hozom már is.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Közlekedési információk már is. A Rádió 1-en Tivadar elküldte a legaktuálisabb információkat az M3-as autópályáról, arról a szakaszról, ahol a tragikus buszbaleset történt az éjszaka, hogy a Strada Vásárosnamény felé vezető oldaláról van szó. Feloldották a pályazárat a 139-es jelű mezőkeresztes csomópontban, és meg is indult a forgalom, de a leállósában még mindig zajlik a helyszínelés. Illetve Marcitól is kaptam egy közlekedési hírt, a 71-es főúton Balatonvilágosnál, az M7-es autópálya csomópontjánál történt egy baleset sajnos, úgyhogy ami aktuális az az, hogy a félútpályát lezárták a 3-as kilométernél. Tehát még egyszer, 71-es főút Balatonvilágosnál, az M7-es csomópontjánál történt egy baleset. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620 3111 111, mindenki vigyázzon magára és másokra is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Blondish, a magyar származású, egyébként kanadai DJ szupersztár, aki jövő szombaton Breaking ellátogat hozzánk ide, a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és szombat este 6 órától élőben fog mixelni, mert nagyon várjuk.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a slágerlistákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikmak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Lesz a Rádió 1 Stage is, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
8: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
6: Ugrunk egy bombát?
8: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában többek között Lady Gaga, Tate McRae, David Guetta. Micsoda prémium banda, kérem szépen. Még egy nap kánikula, aztán jön a hideg front, ezt gyorsan megnéztem. Mérséklődni fog a meleg holnaptól, ez biztos. A hőkupolának búcsút inthetünk, hál' Istennek. Szóval ma még strandidő. Használjuk is ki, mert hát ezen kívül két hétvége van még a vakációból. Hozom már is

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és egy üzenet Beától. Hello Márti, apukám és a szerelmem jelenleg erőbedobással, teljes erőbedobással a fürdőszobánkat hideg burkolják. Egy kis zenei támogatás biztos jól esne nekik, hogy még jobban menjen a munka. Hát akkor jön a Friends, hogy mint két jó barát ne vesztenek össze a munka közben. Ezt azom a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Passing every red light, I know I'm in over my head.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt volt ebben az órában Lady Gaga, és most Justin Biebert hozom. Egy közös pont az életükben az, hogy mind a ketten balkezesek, és egyébként a héten augusztus 13-án volt a balkezesek világnapja. Erről a radio1.hu-n, a honlapunkon is lehet olvasni. Érdekesség, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, akik közül 70% férfi. Nem megszokás a balkezesség, hanem biológiai alapokon nyugvó, a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható jelenség. Tele van egyébként a művészvilág, meg a tudós világ balkezesekkel, például Leonardo da Vinci, aztán ott van Raffaello, Michelangelo, most nem a Trini csatteknőcökről beszélek természetesen, Mozart, Beethoven, Einstein, fú, nagyon illusztris ám a társaság, Paul McCartney, Ringo Starr, Eminem, ugye Lady Gaga-t mondtam, és kevéssé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Na most akkor egy másik balkezes szupersztár a folytatásban, aki villámgyorsan a Rubik kockát is képes kirakni, zseni a fickó, Justin Biebernek hívják.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy. Rádió Egy.
3: I have a dream that one day on the radio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Toolmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
3: Jelentős forgalomkorlátozások kezdődtek augusztus 9-én Miskolcon. A munkálatok idején több útlezárásra és terelőútra kell készülni. A cél, hogy szeptemberre megszűnjenek a torlódások a Petőfi térnél. Az ideiglenes forgalmi rend a tervek szerint augusztus 30-áig marad érvényben. Oxigén hiány alakult ki a kazincbarcikai csónakázótóban, amelynek következtében augusztus 9-én reggelre 26 süllő pusztult el. A problémát az okozza, hogy a rendkívüli asszály miatt a Tardona-patak jelenleg nem táplálja vízzel a tavat. A Color Fesztivál lezárását követően indul a csónakázótó ikonikus hídjának felújítása. A város egyik legismertebb jelképe több mint 4 évtizede köti össze a tó két partját. Az évek során azonban a fémszerkezet korrodálódott, a fa burkolat pedig előregedett. A rekonstrukcióra a képviselőtestület idén biztosított forrást.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy. Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai

Slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, 2 órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy pihentető délutánt mindenkinek vasárnapra, és jó szórakozást! Elstartolt a Daily Mix műsor, kettőig miénk a pálya ma is, szokás szerint, kedves Kazinc barcikai hallgatók, aki a környékről van velünk, ők is jó helyen vannak, tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy Sheeran zenél nekünk, 2025 tavaszán robbant be a következő felvétel, és amikor megjelent a címéről, azt sem tudtuk, hogy kikivel van, valami olyasmit jelent, hogy kicsim kedvesem, ez már az Azizám.

Intro-y.

Ez itt a 88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és jó pár korábbi kedvenc is, mint tapasztalják a hallgatók itt Kazinc, Barcikán és a környéken, bár ez jellemző minden nap a Daily Mixre. Most viszont a friss kedvencek listájából hozok egy felvételt, az olasz DJ zenél nekünk Alex Kenji, aki karrierjét beindította már a 2000-es évek elején. A következő dal pedig tartalmaz latinos elemeket. Szól a Bambolé!

Simo slágerek, Simo slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

Ez itt a 88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert számíthatunk most hétvégén is, akár útszűkületre a 26-oson. Miskolc Bárive másodrendű főúton. A 3-as 4-es kilométert említi az útinform, úgyhogy erre is figyeljenek, még 3:30-ig végezhetnek útkarbantartási munkákat. Balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek. Énekel most egyet Taylor Swift, aki a karrierjét illetően már a 12. stúdióalbumánál jár, és erről szól a Fate of Aphelia.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
1: Csak itt a Rádió 1-en.

88.8. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma is fókuszálunk az ünneplő hallgatókra, köszöntjük őket nyilván így augusztus 16-án. Névnaposaink a Teodorok, Szerénák, Istvánok és Ábrahámok. Aki ma ünnepel bármilyen okból, Isten éltesse nagyon sokáig itt Kazincbarcikán, és persze a környékünkön. A Lady Gaga következő slágere ismerős a Wednesday című sorozat rajongóinak. Az énekesnő legutóbbi albumáról most DJ Dark remixében hallgatjuk a Dead Dance című felvételt.

0: 88.8 Rádió egy csak igazi mai sláger, mely szép délutánt és jó pihenést kívánok mindenkinek. A vasárnap kora délutánnal járunk még csak, így a hétvégén szerencsére. A nevem Oleg Csongor, és jelentkezem még barcikai hallgatók a következő órában is olyan slágerekkel, amelyek között ott vannak a friss kedvencek. Ilyennel kezdünk, BB Rexa és a Faithless közös számával. New Religion, ez a felvétel címe, se perc alatt kedvenc lett nálunk, meghallgatjuk elejétől a végéig mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerben!

0: Ez itt a 88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és valljuk őszintén, azért valamennyit tényleg enyhült a hőség az előző napokban, főleg kedves hallgatók, de továbbra is fokozott figyelmet kell fordítaniuk a lakosság védelmére a településeknek. A népegészségügyi ajánlás szerint fontos többek között a közterületek locsolása, az ivóvíz biztosítása, a légkondicionált közintézmények elérhetőségének közzététele, valamint a bölcsödék, óvodák, nyári táborok és a szociális ellátórendszer tájékoztatása is. A szakemberek továbbra is azt javasolják, hogy a legmelegebb, a 11 és 15 óra közötti időszakban lehetőség szerint mindenki kerülje a tartós napon tartózkodást, és fogyasszon elegendő folyadékot, és fordítson figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a krónikus betegekre. Visszakanyarodva még a folyadékbevitelre, inkább kerüljék a cukros, alkoholos, koffeines italok fogyasztását, és részesítsék előnyben a vizet, ásványvizet. Most a foci rajongók egyik idei nagy kedvence következik Shakirától, meghallgatjuk a Die Die című felvételt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger meg.

0: legnemsimo slágerek.
1: Nemsimo slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül.
1: Csak itt a Rádió 1-en.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó utat kívánok mindenkinek. Tudjuk, mi a helyzet Miskolcon a plázánál. Útkarbantartási, útépítési munkák miatt kell számítani fennakadásra. Nyilván hétvégén is, csak nem akkora a forgalom, mint hétköznap. Balesetmentes kilométereket mindenkinek. A munkálatokkal elméletileg suli kezdésre végeznek augusztus 30-áig a tervek szerint. Most a Switch Disco Rehab és a Holland DJ Samfeld közös számát meghallgatjuk. Egy visszafogottabb, érzelmesebb nyári sláger szól. A Sleep Tonight. Why you

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt Kazinc Zvarcikán és a vonzás körzetben, kedves hallgatók, holnap már hétfő, és kapjuk a napsütést elméletileg ismét, viszont gomoly felhős időszakokat tapasztalunk majd délelőtt és délután egyaránt, a reggel pedig frissítő lesz. 12-19 fok körül mérünk, bár ezt tapasztaltuk eddig a héten. És a délutáni csúcs 32-36 fok körül alakul, csapadékra továbbra sem kell számítani. Egy hölgy Rádió 1-es DJ zenén, Regal Lili, ez a Heal Me!

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és korábbi fesztivál kedvencek közül is. Elég sokat pörgetünk a Daily Mix műsorban. A vasárnapi műsort lassan zárjuk, kedves barcikai hallgatók, mégpedig egy korábbi felvétel újra felkapott verziójával, a Dan DJ Kato Turn the Lights Off című számát DJ Dark remixében hallgatjuk, és ez a búcsú sláger. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, remélem jól szórakoztak, és jó pihenést kívánok. Holnap hétfőn pedig jelentkezem déltől, szokás szerint a Daily Mix-el. Molek Csongort hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. We go together.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Panic at the Disco után is folytatódik a Disco Fastboy tesópárossal. Jó kis német EDM a folytatásban. Kellemes vasárnap délután mindenkinek a mikrofonnál Kismerti, és ha gyorsan nézem a naptáramat, 2 hét maradt a nyárból. Hogy elröppent? De tényleg. És ha valaki a jövő hétre időzítette a Szabiát, szerintem nem választott rosszul, mert nem lesz ez a pusztító hőség. A hétfői lehűlés után kánikula. Ilyen lesz majd a folytatás. Ez pedig a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 22, szombat. Rádió 1 stúdió. Egy igazi szupersztár látogat el hozzánk este 6 órától. Élőben mixel Blondis, a kanadai DJ producer, környezetvédelmi aktivista, ezzel is kiegészíthetjük a titulusait. Egy igazán energikus lány, Bakos Vivien egyébként, mert hogy magyar származású, Coachella, Rocky Rio, Tomorrowland, rengeteg helyen zenélt már, és jövő szombaton 6 órától a Rádió 1-en pörgeti az igazi mai slágereket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala. A Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és egy közlekedési info, ami biztos, hogy sokakat érint. Nagyon erős már a forgalom a Balatonról, az M7-esen a főváros felé. Hát megindult ugye a derbi, az ilyenkor szokásos vasárnap délután. Balaton Világos és Szabadbattyán között különösen telített

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

Interview egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili,

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivoliz 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió 1!
1: Rádió 1 Top 50. Az 50.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, elindult a Top 50 2026-33. Hetén. Most is megmutatjuk, melyek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Nézzük a sereghajtókat, 50. volt ugye Ray Daltontól a Do It Again, 49. Ray dala, a Where Is My Husband. Kashmir, Wild Ride, a 48. És ezt követte Teddy Swims-től a Loose Control.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a 46. helyen szólt ugye Shouse-tól, Felix Jentől a Walk With Me, 45. Kygo és a One Republic, Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Ezután érkezett Selena Gomez a 44. helyen, Single Soon, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a 43. helyen, 42. Alok, Eva Max és a Car Keys. Terry Swims, The Door a 41.

Évek óta keringtek pletykák a kapcsolatukról, Ladó anyuka is lett idén, és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ki lehet az apuka. Na hát a találgatásokra tehetünk akkor most pontot, mert pár napja fix, hogy ők együtt vannak, és a gyermekük közös. 40. Laro és a Lottery!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. A 36.

számlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 34.

0: Disco Machine és Aus Disc követi Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50. A 29.
0: A Dracula halad előre ezzel a dalával az ausztrál zenész Kevin Parker, aki mint Tame Impala lép fel a bulikban, fesztiválokon, a szakma pedig teljes mértékben elismeri a zsenialitását, rengeteg világsztárral dolgozott már együtt producerként, dalszerzőként, vagy vendégelőadóként, olyan nevekkel készített közös dalokat, mint Rihanna, The Weeknd, Travis Scott, a Gorillaz, vagy éppen az a Dua Lipa, akinek a legutóbbi albumán Kevin volt a főproducer. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben szól a rádió egyen a 29. helyen.

0: get the party lit.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen a Dead Dance Lady Gaga-tól mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 28.

Ma is sláger megy. Remélem, jól telik mindenkinek a hétvége. Játsszuk hozzá továbbra is a kedvenc dalokat, ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és mutatnám, hogy Lady Gaga-t, aki a 28. helyen zenélt, a 27. Egy Ed Sheeran Martin Garrix közös dal követi a

0: Joe Corey, Be Alright, a 26.
1: Rádió egy top 50, a 25.
0: A Golden Summer. Louis és David Pointe ez a folytatásban, a német énekesnő mellett tehát most egy szintén német DJ, aki arról híres, hogy a fesztiválokon gyakran az utolsó pillanatban is átírja a szettjét a közönség reakciói alapján, úgyhogy nincs két teljesen egyforma fellépése. Ez szerintem így rendben is van, egy DJ-től ez akár el is várható lehet. Louis persze mindenhová szépen előre átgondolt setlisttel érkezik,

0: nehezebb is lenne a dalcsere a zenekara miatt. Golden Summer, ez a kettejük közös dala, ami a héten a 25-dik.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Ezt követte a 23. helyen Metsasari, Hugel, Sonic és az Eat Feel So Good. Menjünk tovább Kamraddal, aki sosem úgy élt, mint a barátai. A legjobb példa, hogy az érettségi után szinte minden gyermekkori barátja autót vett magának. Hát ő nem. Ő lemezt készített, ő a pénzét az első EP-jére költötte, és ahogy látjuk, jól döntött. Kamrad, a legfrissebb dalával Hug Yourself.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50 Camera, Cyril remixében szólt Ed Sheeran dala a 21. helyen, amit a 20-on Lady Gaga és az Abracadabra követ.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Egy stadion himnusz a folytatásban, hölgyeim és uraim. Ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonykodjunk egy picit, mert meghallgatjuk a 19. helyen. Shakira, Burn

hetedik lett, és már is itt van a Save Me Tonight, az idei nyár egyik nagy rádiós slágere Jennifer Lopeztől és David Guettától, ami nagyon-nagyon jól szól a fesztiválokon, és ezt az énekesnő jó előre letesztelte. Idén volt ugye a dal megjelenése, de J.Lo már 2025 nyarán egy fesztiválon belecsempészte a showjába, és végig énekelte a Las Vegas-i fellépésein is, úgyhogy a rajongók tükön ültek, hogy végre streamelhessék már a dalt, de most már a rádiókban is pörög. Egyre többször Európában és Amerikában is. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a Rádió 1-en ez a Top 50, és jön most egy kis visszaszámlálás. 16. volt Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága a Save Me Tonight, amit a 15. helyen Accent, Sarah, Misha Miller és Don Eve követ.

13. Martin Garrix és a Butterflies.

0: egy top 50. A 11.
1: Az aktuális favoritok közül pedig jön a Sleep Tonight a Switch Disco-tól. 2 perc 16 másodperc hosszú a dal, és most tudtam meg a srácok egyik interjújából, hogy a rövid dalok készítése trend lett manapság, ez igazából trükközés a streaming adatokkal. Mert egy rövid dalt nagyobb eséllyel hallgat meg azonnal újra a hallgató, és ez már ugye két lejátszásnak számít minimum. De ügyes. A Switch Disco ezt a dalt Rehab-bel és Sam Felten rakta össze. Sleep Tonight, 11.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben a hetedik helyen érkezik egy dal Alex Kenji-től, aki tipikusan az a DJ, akinek lehet, hogy sokan nem ismerik a nevét, de amikor megszólal egy ilyen dala, rögtön beugrik egy egész korszak a klub életből. Hát jegyezzük meg, Alex Kenji, főleg, hogy hetedik.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Minden hétvégén két órában itt szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei, és 2026. 33. hetén, a nyár utolsó hónapjának kellős közepén így alakul a Top 10. Tizedik, Loi és a Get Lucky. Kilencedik, a The Fate of Ophelia, Taylor Swift-től. Out of My Head, Hyperton, Norma Jean Martin-dal a nyolcadik. Előrébb lépett és hetedik, Alex Kenji-től a Bambolé.

Hearts, Hearts Like Mine 5. Negyedik az Opal Eye Taylor Swift-től. Comrades, Be Mine 3.

0: Machine, a Hurts és a Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: A New Religion, amivel első lett egy szuper dalszerző, akiről egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. B.B. Rexha. Ő full profi. Megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában B.B. Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most a Rádió 1 Top 50 első helyén.

0: Ez a Rádió 1, és jó utat kívánunk mindenkinek ezekkel az igazi mai slágerekkel. Közlekedési infók. Csamon azt írta, hogy az M1-esen Herceghalomnál lassú a haladás Budapest irányába. Névtelenül pedig azt írta valaki, hogy az M0-áson Budapest felé Bagnál kell a türelem a szűkített sávoknál. Ha van még hír, jöhet továbbra is SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, remélem jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi emelságereket, és van egy fontos információ, jövő egy szombaton, azaz 6 nap múlva, 18 órakor érkezik élőben és személyesen Blond is, és mixelni fog nektek. Hoppá, de jó, nem? Viszont most én mixelek nektek, egészen 19 óraig érkezik David Guetta és Jennifer Lopez együtt, a szám címe Save Me Tonight. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, ahogy mondtam, jöjjön David Guetta. David, itt vagy, barátom, eh?
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

helyesen a Budapest Parkban ünnepeli a Rádió 1 Szülépi Fesztivál. Igen, úgy hívják, hogy Gabri Ponte, ott van mellette Jean-Paul és Nati Natasha, a szám címe Bounce Love Ya. Még egyszer hangsúlyozom, jövő itt szombaton, hatkor érkezik személyesen Blondish, ő fog mixelni nektek.

Rádió egy csak igazi, ma is legjárna egy After Party Show Summer Edition 19 óraig, és természetesen 19 óraitől 20 óraig egy órás élő kívánság műsor. De úgy mondtam, mixelek nektek, és nincs megállás, érkezik hamarosan Purple Disco Machine, és a szám címe Something on My Mind. Szoktam mondani egy ilyet, de tényleg így van, ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? Allé hopp! Bulizzunk tovább itt a Rádió 1-en! Adjatok egy kis hangerőt! Adjatok kukikám!

0: Ajaj, ajaj, Wasted Love. Nem jól hangzik, viszont a zene kitűnő. Egészen 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak élvezni ezt a jó kis After Party Show Summer Edition magyarul. Mixelek nektek az igazi majslágereket megszakítás nélkül, és nadám, sok a zene, kevés a duma, most mit csinálom? Kikapcsol a mikrofonom, jó? 12 percig nincs kuki, csak zene. Tudom, örültök nagyon!
1: Offenbach. Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

0: ez itt a Rádió 1, csak igazi, ma is legjár, mert nincs mese 15 óraig, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon, After Party Show Summer Edition, megyünk tovább, érkezik az isteni Diplo, On My Mind, Alep Kukikám, hadd szóljon, olé!
1: A Rádió 1-en a szombatesti partik, míg

0: slágereket, nem szép az élet itt a Rádió Egyen, de oly nem gyönyörű. Hamarosan újra zene érkezik, Reganili és Blue Heart.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint. A másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n!

Ez itt a Rádió egy olyan sok igaz ima is legjár megy, de jó piciké volt lajtózni, nem? Üzsel el és Forever, nagyon sokan szeretjük, a social mediában mindenhol ez megy, tényleg. Azért hiába idős vagyok, azért követem a divat, jó? Allé, annyira követem a divat, hogy a jó barátommal, Karnerrel készítettünk nektek egy új dalt, ez a szám címe, hogy Fire, és nagyon sokan kérdezik tőlem, vajon ki a zenekesnő? Elárulom nektek, úgy hívják, hogy Alexa. Alexia, igen. Ja. Sokat dolgoztunk, de na, szerintem jó kis muzsikát csináltunk. És a DJ-kről van szólanak, fiúk, érkezik jövő héten szombaton 15 órakor személyesen itt a Rádió 1 stúdiójában. Blondi is, és ő fog nektek mixelni az igazi imáslágereket 15 óratől. Hoppa, nem szép az élet, de most fogatok sok szeretettel a legújabb danunk, Cookie Carner, a szám címe még egyszerre mondom, Fire! Allé, hopp, egy kis tűz, Cookie Carner, gyerünk!

0: Ez itt a Rádió, jó sok igaz ima is legyen, mert imádtam ezt a zene, World Gone Wild, Robin Schulz és Cyril. Cyril, aki volt velünk kétszer is Budapest Parkban ünnepelni a Rádió 1 születésnapi fesztivált, bizony. Hamarosan mixelek tovább nektek az igaz ima is legyereket, és kivételet húzunk egy pár másodperc múlva. Érkezik Tiesto és Don Bissonsáj, picik iszok egy kis vizet, Rádió 1 fizet.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Mostoha anyát bérelnek a japánok. Yukoyo, hát így hívják.
4: Engem kezd érdekelni.
5: Mit csinál velem a mostoha?
3: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt hormikért, a rosszag miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban. Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
5: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekik ingyen?
4: Hát mert
6: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott él.
3: Na de várjál. Mama. Utcai hétköznapi ruhában megérkezik. Leszígy a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát, leszígyja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostóhanyja gondoskodik. A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban.
5: Úristen, Anni, milyen jó lenne ebben.
3: Arcok a japánok,
6: én kasszálnék, kasszálnék.
4: Igen,
5: a legjobb lenne. Tényleg.
3: Ha vége egyszer a rádió műsorok, és te fél éven belül nem vagy Japánban. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
6: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
3: Imádom ezt, ami teljesen kecsós mindenki.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen?

megszólalnak. A új zene akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Radio Egy Csöki, ez ima is lejármegyő volt, Martin Garrix. Igen, Told You So, ez volt a szám címe. Most érkezik egy igazi bulizós muzsika. Bizony, esetleg jöttök velem egyszer egy buliba, mert mondjuk hamarosan lesz egy nagy fesztivál a Balatonon, ott találkozunk, a Radio Egy Stage-en. Biztos le fogom nektek játszani, azaz Melizóz, ez Mix Masters, hogy mondtad Kuki, Mix Masters, ez az, a szám címe My Life is a Disco. Az életem, ez egy diszkó. Hát igen, a DJ-k így gondolkodnak. Szóval, hölgyeim és uraim, hagyjatok egy kis hangerőt, tessék, tekerni ezt a kis gombot,

0: Weiter.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a kivásám is a most elkezdődött, szóval egészen 20 óraig ti vagytok a zenei szerkesztők. A vonatúsa meg én most kit köszöntsünk.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na, régóta nem hívtál engem, Viktor, el vagy tűnve?
2: Elfoglalt voltam. Na. Nyakamba szakadt néhány rendezvény.
1: Rendezvény? Ugye, jaj, de
2: saját. A celebeket hangosítom, mint te is vagy.
1: Hogy én hangosítom?
2: Nem, én a celebeket.
1: Ja, de nem vagyok celeb. Nem vagyok celeb. Én csak egy közszereplő vagyok. Sőt...
2: Én viszont hangosító vagyok. Mindegy, hogy ki az.
1: Jó, oké. Jó sikerült? Jó buli volt?
2: Nem volt rossz.
1: Nem volt
2: rossz. Már jobb bulin is. Igen.
1: Ja,
2: értem. A franciás bulik jobbak voltak.
1: Ja. Na, figyelj, kértem tőlem Loi, és aztán címe Golden Summer. Kinek szeretnéd küldeni, monsieur?
2: Minden túlterhelt hangosítónak, aki most regenerálódik.
1: Hát igen.
2: Borzasztó ezekkel a celebekkel. Azt a sok kívánságot teljesítek.
1: Hát igen, ezzel most van kívánságműsor, de nem baj, ne törődj vele, jó van,
2: igen,
1: oké.
2: Igen,
1: szuper,
2: igen,
1: jó.
2: Visszatalálunk mindig a tárhához.
1: Lehet érezni, hogy egy kedves ember vagy te, szereted a közszereplő, tényleg, nagyon jó van, tiszteled őket, jó van, oké, rendben. Azért ne tiszteled, hogy hívtál engem, nem ajánl, de ez ne tiszteled nekem, hogy hívtál engem, szóval ez már egy nagy dologot szóbálsz velem.
2: Ó, hát nekem mekkora se, hogy bekerültem.
1: Jó van. Tudod, mit inkább zenélünk, jó? Köszönöm szépen a telefonáltál, jó? Oké?
2: Okay. Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia. Szóval Viktor, ez hihetetlen. Érkezik a kalaj nálunk, aztán címe Golden Summer, az a legújabb itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, itt köszöntsünk. Halló!
2: István vagyok, szia Kuki, szia!
1: Nem jóság István, hogy vagy?
2: Hát most már kicsit fáradtam, mert vendégségben voltunk a lányoméknál, meg a Vejkónál.
1: Igen?
2: Jót bográcsoltunk, gulyásleves, úgyhogy tele van a pocak, hát mi a gond,
1: semmi. Állá jó Istennek, ott tele van a pocak, ez egy jó dolog. És ki főzött?
2: Hát a Vejkó. Hát ez
1: Hogyan tudjam én? Nem voltam ott, István.
2: Jó, na de hát a lányom volt a kukta. Na.
1: Ja, értem. Jó. Na figyelj, kértöltelem egy fantasztikus női DJ, Blond is, ráadásul még egyszer hangsúlyozom, hogy ő jön személyesen mixelni most szombaton 10 órakor a műsoromban. Egy szettet képzeld el. Külföldi világsztár DJ ide jön hozzám. Na mit szólsz ehhez?
2: Az igen. És akkor az jó, azt hallgatjuk. Még látni is lehet?
1: Hát gondolom, be lesz kapcsolva a webcam, persze.
2: Hát akkor ezt ki nem hagyom.
1: Na, ez egy jó dolog. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a Klaudiának és kedves Vejkónak, Gábornak, ezért a csodálatos mai délutánért. De mondjuk még tart a buli, de már csak óvatosan.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát el, és kivárok nektek akkor egy szuper kedemes estét, jó?
2: Oké, köszönjük, Kuki.
1: Ciao, szia. Érkezik Blond is nálunk, a legújabb deltőre, a szám címe, elmondom, Lovers on the Dance Floor. És még egyszer mondom, Blond is személyesen szombaton, hardcore délután, itt a Rádió Egyen, oké?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ki van a túlsó végén? Ki bújik? Halló, halló, halló!
1: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
0: Na mit szeretek jönni tőlem, Gizmo?
1: Egy jó kis bembelét.
0: Bambolé?
1: Igen.
0: Azaz, Alex Kenji, ugye?
1: Igen.
0: Jó, oké. És kinek szeretnéd küldeni?
1: A csapatomnak, akikkel menjünk túlnézni... Németország, Ausztria,
0: az
1: és Dikidek, Vividek, Józsinak, Anikónak, neked és Rádodnak.
0: Nagyon szépen köszönök, a jó túlnézést kívánok nektek, vigyázzatok magatokra az úton, jó, oké?
1: Oké, rendben. Szia.
0: Még egyszer hangsúlyozom, önök fiúk, jövő egy szombaton, azaz most szombaton, 6 nap múlva, 10-kor érkezik élőben és személyesen Blond is, az a jó kis női DJ, és ő fog mixelni nektek az igazi máslágereket élőben, 18 órától, jó, most érkezik egy másik DJ, úgy hívják, hogy Alex Kenji, és Bambolé, allé hopp, kukikám!
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a utolsó telefonáló hőném és uraim, Zottyó Miskolcról. Szerbusz, Zottyó!
2: Szép estét mindenkinek, Miskolcról és Budapest, meg mindenhonnan.
1: Meg mindenhonnan, ez így van. Hol tért a hétvégét? Mesélj!
2: Csendességbe, pihenéssel.
1: Pihenéssel, erről szól a hétvégén. Csak mi dolgozunk a rádióban, de nem baj. Na, kértem tőlem egy jó dalt, azaz Tem Impala, és a szám címe Dracula. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát aki velünk van éjjel-nappal.
1: Éjjel-nappal, jó, oké, rendben, uram. Holnap gondolom munkát?
2: Igen, úgy, ahogy mondod.
1: Akkor kitartás neked, és örültem, hogy újra hallottam a hangodat 2 vagy 3 hónap után.
2: Én is örültem, és jó pihenést kívánok mindenkinek. Szép estét mindenkinek.
1: Köszönjük, Zottyó. Ciao, ciao. Szia. Hello, hello. Én ezzel búcsúzom tőletek, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, másnak 9-től US Gary. Még egyszer hangsúlyozom, hogy jövő szombaton az én műsoromban érkezik egy világsztár DJ, Blond is. 6-től mixelni fogják az igazi mai slágereket, jó? Kellemes hetet kívánok mindenkinek, kitartása esetleg mentek dolgozni. Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
8: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: le, mert a fesztiválok száma is azért csökkenőben van, de nyáron ilyenkor mindig nagy buli van, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Köszönöm.
1: Ladies and gentlemen, my damon, hermadat, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon jó magam, hambai, PG, itt leszek egészen este 9-ig.

0: 100% légtisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkocsit a rádió, egyen Bárány Attila mixel a hét utolsó napján, és itt van Hanvai PG is, meg én DJ Junior is. Egészen kemény hetünk volt mindenkinek szerintem, de nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy megyünk tovább a következő étre, ami még zoralabb lesz, mert hogy egyrészt ugye két darab DJ Oti part is lesz majd a Balaton partján, ezen kívül szintén a Balaton partján megérkezik a Rádió 1, és a nagy stage-en ugye a diszkosit is képviselteti magát, méghozzá 8 és 9 óra között élő közvetítésben, hiszen megyünk a Strandfesztiválra.
1: Jut eszembe, köszönöm az elmúlt szombatot, azaz a tegnap estét Jászszent Andrásnak és a Szeledító partján lévő szórakozó helynek, rettentően jól éreztem magam, és jó kis buli volt. Még egyszer köszönöm.
2: Én meg köszönöm a tegnap estét ott Füreden, hogy mit mentünk gyerekek, óriási volt a One Night in Füred, vagyis az egész estés báránybuli. Ez volt a szezonban az utolsó, a szívem dobog, és értetek, illetve veletek együtt, úgyhogy lesz folytatás szeptember végén, természetesen a szokásos helyen Budapesten. Most pedig menjünk tovább Hugellel, illetve David Guettával, French Montanával és Adam Martinnal. Ez a Shine, Piss and Show-ben a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Ábrahámok, Áhimok, Csépánok, Rókusok, Stefánok és Ugarok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Banai Krisztián, Tófalvi Antal és Gál Zsombor. Isten értesse az ünnepelteket!
0: Szóval jövő héten strandfesztiválozunk, ez nagyon fontos. Ott leszünk szerda, csütörtök, péntek, szombat este. Én minden nap egyébként érkezem oda. Ezen kívül én ott a Balaton környékén leszek, úgyhogy nem is nagyon fogok másfele mozogni. Még lesz két DJ Oti Party is, ugye azt is meg fogom látogatni. És ezen kívül én jövő héten pénteken balatoni bobozok még majd, úgyhogy ott is találkozhatunk. Ami nagyon durva egyébként, hogy ötször leszünk élőbe, szóval tessék majd rátapadni a Rádió egyre, és minden egyes alkalommal ugyanúgy, ahogy már megszokhattátok a jó néhány elmúlt évben, 8 és 9 óra között.
1: Most azonban megyünk tovább a Noldoz dalával, a Nothing Like the Originalből. Nem csak Junior készített 2026-ban eredeti valódi értelmezést, hanem én biszensüelt. Most az utóbbi
0: szóra.
1: Most az utóbbi szóra. Rádi vegyen. Oh,

0: Junior.
1: '75, we brought you an album with a song.

0: Piszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti, és jön egy olyan dal, amit tegnap este már játszottam, tehát a premier érkezik az igazi mai slágerek között a Diszkosítban.
1: Sokan kérdezték tőlem egyébként még így, hogy mi miért nem játszottunk új zenét a DJ Ottin, mert hát mi a Diszkosítá voltunk ott, és az volt a feladatunk, hogy beleéljünk abba a környezetbe, amivel DJ Ott is, úgyhogy a régi nagy slágereket hoztuk, diszkosíteseket. Ráadásul 20 évesek vagyunk, játszottunk egy-két új dalt is.
2: Igen, de
1: nagyjából azért igen. Annak a közönségnek játszottunk, annak a 65 ezer embernek, aki ott volt, és szerintem ráadásul mi meg is oldottuk ezt a feladatot, hogy egy kicsit olyan felvezetős volt. Nem ütöttük szét teljesen a bulit, hogy a Balázs úgy igazán tudjon bulizni. Egy kicsit, csak egy picit. Húzos volt, szerették, imádták. Egyébként tényleg sokan írtak nekem, nagyon sok klub tulajdonos is, meg DJ is, hogy mennyire jó volt, és hogy mennyire jól összeraktuk, úgyhogy köszönjük.
3: Meg azért ne felejtsük el, hogy utána az afteren volt egy külön diszkos stage, speciálán, majd hogy nem csak is kizárólag újakat játszottam, és nagyon szerencsés volt a helyzet, mert ugye a mi stage-ünk pontban ránézett a nagy színpadra, tehát egyből ott maradtak az emberek, tehát olyan tömegnek kezdtem el játszani az újat, és annyira érték az újat is, hogy még meg is lepődtem egyébként.
0: Na, ennek örülök, most pedig egy cover jön, tehát nem új, hanem cover. Emlékeztek még a Free Minutes to Explain-re, Fed LeGrand és Funkerman közösére.
2: Ja, ez nem retro.
0: Egyébként ezt a Shermanology énekelte föl, na ebből készítettem én most egy 2026-os vadonatúj Bissenssel értelmezést, amely tegnap este már szólt Balatonfüredre, de most pedig itt debütál a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1-es műsorja, a Diszkosit Radio Show, kérem szépen, itt a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és tényleg a következő héten 5-től leszünk élőben, jól mondta a Hanvai Pidzsi, hiszen hétfőn, holnap este majd én mixelek itt a Rádió 1-en, hogyha jól tudom. Ezen kívül én ott leszek még szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is, na ilyen pénteken nem leszek ott a Strandfesztiválon, mert pénteken balatoni bobozok, meg meglátogatom a DJ Oti partit, és ott bármi lehet.
1: Fie, igazándiból nem az, hogy a Diszkosit lesz 5-ször élőben, hanem te leszel 5-ször élőben.
2: Én nem leszek. Tehát okay. Azt csak, hogy tudjál.
1: Okay. Tehát a maximum
0: hétfőn. Viszont én négyszer leszek az ötből, akkor én leszek a legtöbbször élőben. Igen, mert pénteken igen. Viszont balatoni bobozok.
1: Így van, ez jó. Nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként ugye az OT és a Strandfesztivál mellett én majd még mindenkit várok sok-sok szeretettel Püspök 60-ban, a fővárosban, a Budai rakparton, és mellette még egy helyszín, ami még egyelőre titok.
2: Na kérem szépen, én szerdán és csütörtökön természetesen Siófokon leszek a DJ OT afteren. 20-án még Bogáson is tiszteletemet teszem az idei szezonban utoljára. 21-én pénteken Hevesen lesz fellépésem, onnan pedig Békésre megyek majd. Szombaton pedig Budán a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, utána pedig a nyár utolsó vonyarci buliát abszolválom. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon. Most pedig megyünk tovább méghozzá Tom and Collins dalával, ez a Jadeddel és Circle-e közös Ibiza 2026-os biztonsági mix a Diszkositben.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hanvai PG, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt a héten kikerült a Swedish House Mafia Like a Leaf féle a Happiness is So Sad DJ Junior remixe, na ez nem cover, meg nem is retro, ezen kívül az Alex Kenji féle Bamboli, ami szintén DJ Junior remixben kikerült a YouTube csatornán, még eredeti valódi, holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en, és jövő héten szerda, csütörtök és szombaton én ott leszek a Strandfesztiválon, élő diszkosít közvetítésben, pénteken balatoni bobozok, és mivel le leszek a Balatonon, én meglátogatom szerdán csütörtökön a DJ ott is, ott bármilyen meglepetés érhet mindenkit, úgyhogy én ezzel búcsúzom. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Figyelj, ha te mész a DJ ott is, akkor lemegyek én is, mindig olyan jó zenét játszik, megnézem én is szerdán meg csütörtökön. Ott leszünk egyébként, ugyebár tényleg a Strandfesztiválon is. Sőt, mint több szerdán én még halásztelken, Fatboy cimborám, illetve New Week-kel egy ilyen szabadtéri kis családi rendezvényen is fogok játszani. Szombaton pedig Püspök 60-ban, és a budai rakparton várok majd mindenkit. Sok-sok szeretettel ezzel búcsúzom. Hanvai PG voltam, szevasztok!
2: Szerdán DJ OT After, az biztos, csütörtökön DJ OT After, és aztán utána Bogács, pénteken Heves és Békés, szombaton pedig Budapesten a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, és utána Vonyarc Vasegyre látogatok. Minden információ a rajongói oldalon, a Facebookon, én Bárány Attila voltam, Charles D, Vexa és Bexi közösével a Kenkedi Naffal búcsúzik a diszkosítmára. Köszönjük a figyelmet, további rádiózást, és jövő hétre, szép

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timit

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: 10 Mind Radio Show-ban mit teszel rá erre, Wilcox?
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home vasárnap este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan, csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhatok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban.

0: Smile Angel, Hugh-kel, Ultranét és a Moving to the Sun. A World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Brick Lake a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hills-től következzen a Lift Me Up, itt a rádió, ugyan a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lost Frequencies, ők mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tim

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is Mine radio show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, zseniális zenék jönnek a következő egy órában is. Ezeket még mindig Wilcox válogatja, menjünk tovább.
2: Nagyon szeretem, hogy két órán keresztül tart a műsor, ugyanis így nagyon jól fel tudom építeni zeneileg azt, amit szeretnék megmutatni nektek. A második óra elejét egy rádióslágerrel fogjuk természetesen indítani, ahogy ezt már megszokhattátok, viszont onnantól kezdve jönnek a vadonatúj trackek. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen a World is Mine.

0: David Guetta és Hugh Girl, mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Neil Mosh Wilcox.
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba, nem lehet megunni, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Milyen zseniális zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál, ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Matt Sassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love, Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1, a World Is My Radio.

0: játszóknál, és most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is, tulajdonképpen mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat, viszont most 2026-ban Potyé nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez, egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább itt a Rádió Egyen, a World is My Radio.

0: Pitit a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vilkox, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Zakatol továbbra is a kedvenc évszakunk a nyár, ezt bulik számában és minőségében is természetesen látszik. Csütörtökön Pakson találkozhattok velem, pénteken a Strandfesztiválon, a Rádió Stage-en, szombaton Mosonmagyaróváron, illetve újra a strandon, illetve vasárnap itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, barnuljatok rendesen, sziasztok!
0: És maradjatok, jön Bricklink!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Így van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexa és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

I'm going to take

Thank you.

0: Minden jössz most?
1: Most egy saját zeném következik, amit Pure Beat-tel közösen készítettünk. Indul a katona, mert tőlem, Brick Lake-től és Pure Beat-től érkezik a Szenden Baska. Itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Come back to me.

Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Vasárnaponként sem pihenünk, ilyenkor is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket. Ezeket most egészen éjfélig

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Nine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Nine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Sláger, mert egy nagyon kellemes estét, hát éjszakát most már mindenkinek. A World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Radio1.hu-n. Ebből hozom a legnagyobb kedvenceket, nem sokára Lady Gaga-t, J-Lo, cső, Taylor Swift-et is, csak hogy a csajokat említsem. Most viszont Accent, Sarah Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És igen, szerintem már sokan felkapták a fejüket, hogy ez is de jó, de a J-Lo újdonsága David Guettával a Save Me Tonight-ot hozom.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Csak igazi mai sláger, mely köztük Taylor Swift most, aki hát újra egy picit szembe került Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével, korábban sem nevezhető az ő viszonyuk, hát kiegyensúlyozottnak. Ezt a szót kerestem. Nagyon sokszor összeszólalkoztak. Már most viszont az elnök stábja több titokos videóban felhasználta az énekesnő zenét, természetesen mindenféle engedély nélkül, szóval piff, indulnak a perek. És indul az igazi mai sláger is, Taylor Swift, Top Light, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a Swiss Disco jön már is, akik ugye egy nyári munkán haverkodtak össze igazán. Angliában meghívták őket játszani, zenélni Görögországba, egy nagyon menő nyaralós klubhelyszínre, ahol egész nyáron melóztak, mind a ketten folyamatosan zenéltek, váltották egymást, beszélgettek, rájöttek, hogy hát mi egész jól működünk együtt, aztán amikor visszatértek össze Londonba már, a Swiss Disco projektet meg is alapították, azóta pedig ilyen dalokat készítenek, mint ez, Rehab-el, Sam Feltel, a Sleep Tonight a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és bizonyos szempontból pont olyan óra lesz ez, mint az összes többi, vagyis egymás után szólnak az igazi mai slágerek, nem állunk meg, nem dumálunk, csak hozzuk a legjobbakat. Most például Kamráttól az egyik legfrissebbet, ez a Hug Yourself. Kellemes éjszakát, jó munkát, ha dolgozni kell.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lát.

0: 10. 2 órás a Live Mix, és már augusztus 17-e van, szóval bőven pörög a nyár, de úgy tűnik, hogy nagyon működik, szóval továbbra is 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en már mixben pörögnek az igazi mai slágerek, aki pedig hétvégén intézi ezeket, az Kuki, aki ilyen jó dolgokat is készít, mint Eskarnerrel, a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzésztő.
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köszi pedig Dua Lipa, aki augusztus elején megint megcsinálta Koszovóban, a Sunny Hill Fesztivált, ugye az apukájával alapították ezt még évekkel ezelőtt, és óriásira nőtt, hát giga nevek a line-upon, és nagy siker is volt, szóval a fesztivál feeling is minden oldalról megvan neki, nem csak fellépőként, hanem szervezőként is sikerrel. Ez meg az igazi mai slágere, Dua Lipa és a Break My Heart, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenc a Walmarttól a hazaiak közül, és most jön egy nemzetközi szuperprodukció Shakirától. Aki jövőre már 50 éves lesz, de ez aztán nem látszik rajta. Ez meg Jenny, a dal, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.